FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult. Új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipályi orientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei kereskedelmi és iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 000-en tekintettek meg.

A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíció között szerepel Albert Krisztián három Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is. Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán-magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni.
eljutni oda. Ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról. Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegéci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Újraindult a Szedd Magad szőlőszüret a Csaba Gyöngye ültetvényen. Újra teljes üzemmel működik az Árpád gyógy- és strandfürdő. Ideiglenesen tiltott a hamvak szétszórása a kövizik vízterein. Szabálytalanságok sora derült ki egy Gyoma Endrődi közúti ellenőrzésnél. Már is mondom a részleteket. Beindult a Szedd Magad akcióval egybekötött kistermelői szőlővásár a Csaba Gyöngye szőlő mintaültetvényén. A kedden és csütörtökön megszokott szüreti napokhoz most hétvégén is csatlakozhatnak azok a vásárlók, akik nem riadnak vissza a metszi ollótól, szombaton és vasárnap is várják őket. A közel 40 Celsius fokos hőségben gyorsabban érő Csaba Gyöngye szőlő idén sem okoz csalódást. A gyümölcs ízletes, jó áron kapható, így sokak szerint megéri lehajolni érte. A Csabatú mellett elterülő 2 hektáros ültetvényen más gyümölcsök, így például az alma és a szilva is érnek, de a legnagyobb érdeklődés egyértelműen a Csaba Gyöngyét övezi. Aranylóan sárga, üveges szemű fürtjei még a hőségben is sokakat csábítanak ki a kenderföldekre. Rajtár János, a mintaültetvény gazdája elmondta, hogy bejáratott vevőkörük van, de minden évben akadnak olyanok, akik most hallanak először a csabai különlegességről. Hozzátette, hogy augusztus 1-én indult az idei szezon, és a nagy meleg ellenére is érkeznek bátor vásárlók. A tapasztalatok szerint a kuncsaftok általában 2 naponta visszatérnek, nagy mennyiséget ritkán visznek egyszerre. Úgy látja, hogy a szezon akár október elejéig is eltarthat, hiszen 14 fajta szőlő érésének eltérései miatt bőséges a választék, jelenleg például már az irsai olivér is szedhető. Egy helyi férfi 10 kg szőlőt szedett magának, elmondása szerint baráti jó tanácsra érkezett ki először az ültetvényre, de biztosan nem utoljára, ahogy fogalmazott, ami finom, az finom. Egy másik vásárló feleségevel együtt vetette be magát a sorok közé. Kociha András úgy nyilatkozott, hogy a termés kiváló minőségű, az 1000 forintos kilónként jár megfelelő, és közben még mozog is az ember a jó levegőn. A héten visszatérnek, mivel otthoni fogyasztásra most csak kisebb mennyiséget vásároltak. A jó hír a csobani vágyoknak, hogy megszűntek a korábban bevezetett takarékossági intézkedések a Békés Csabai Árpád gyógy- és strandfürdőben, így a komplexum minden szolgáltatása visszatért a megszokott üzemrendhez. A héten feloldott korlátozásoknak köszönhetően a látogatók ismét zavartalanul élvezhetik a strand kínálta kikapcsolódást. Az összes élményelem újra működik, a csúszdák ismét a teljes nyitvatartási időben használhatók, és a szauna, valamint a gőzkabin is a korábbi rend szerint üzemel. A fürdő teljes szolgáltatás csomagja elérhető. A nyári programok sem értek véget, hiszen vasárnapig minden délután 17 órától vidám hangulatú családi kikapcsolódást kínáló események várják a vendégeket. A fürdővezetősége külön köszönetet mondott a látogatóknak a rendkívüli időszakban tanúsított türelemért, megértésért és együttműködésért. A rendkívüli vízhiány elleni védekezés és a jelenlegi hidrológiai helyzet miatt döntést hozott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A kövizik vagyonkezelésben lévő víztereken a hamvak szétszórása a tilalom feloldásáig nem engedélyezett. A vonatkozó kormányrendelet szerint temetőn kívüli ingatlanon csak a tulajdonos vagy a kezelő előzetes hozzájárulásával lehet hamvakat szétszórni. Ennek megfelelően, ha valaki a kövizik kezelésében lévő területen szeretni elhunyt hozzátartozója hambait szétszórni, előzetes bejelentést kell tennie az igazgatóság felé. A vízügyi igazgatóság hangsúlyozta, hogy a hambak szétszórása útján történő temetkezés a tilalom feloldásáig nem engedélyezett.

0: A közel 40 fokos hőségben különösen jókor érkezett a segítség. A Hajrá Békés Csaba Egyesület 80 liter friss, hűvös vizet osztott a Csaba Center előtt, éppen akkor, amikor a legnagyobb szükség volt rá. A tartós kánikula alaposan próbára tette a város lakóit, több program is elmaradt, de az összefogás és a figyelmesség továbbra is jelen van Békés Csabán. Péntek délután az egyesület tagjai a bevásárlóközpont előtt várták a járókelőket, és jéghideg vízzel segítették átvészelni a forró órákat. A frissítő csaját egyedi márkázott buli poharakban kínálták, ami nem csak praktikus megoldás volt, hanem kedves gesztus is. Egy pohár hideg víz és egy mosoly, na meg néhány jó szó, sokaknak pont erre volt szüksége. A helyszínen gyorsan kialakult a jó hangulat, beszélgetések, rövid megállók és mosoly színesítette a délutánt. Az akció nem csak a szomjat oltotta, közösségi élményt is adott. Különösen kedves pillanatként emlegették azt is, amikor egy fiatal férfi, miután elfogadta a vizet, néhány perc múlva visszatért, ezúttal két szelet csokival a kezében, így köszönte meg a szervezőknek a hűsítő figyelmességet. Az egyesület szerint ez jól mutatja, hogy a kedvesség újabb kedvességet szül. A Hajrá Békés Csaba tagjai úgy fogalmaztak, hogy a jövőben is várhatók hasonló akciók, mert ezek az apró közösségért tett lépések sokat számítanak a mindennapokban. Hozzátették, hogy ki tudja, lehet legközelebb már a 80 liter víz sem lesz elég. Gyomándrődön nem mindennapi szabálytalanságokra bukkantak a rendőrök egy csütörtökön reggeli közúti ellenőrzés során. Egy személyautóra másik jármű rendszámát szerelték fel, a sofőrnél pedig a gyorstest kábítószer jelenlétét mutatta ki. Az ügyben egy másik férfit is előállítottak. A szarvasi rendőrkapitányság járőrei csütörtökön reggel 3:47 körül állítottak meg egy személygépkocsit Gyomándrődön. Az intézkedés során kiderült, hogy a járműre egy másik autó rendszámát tették fel, a vezető pedig feltehetően kábítószer hatása alatt állt. A gyors teszt ezt megerősítette, így a férfi ellen egyedi azonosító jellel visszaélés, kábítószer birtoklása és bódult járművezetés gyanúja miatt is indult eljárás. A rendőrök előállították, őrizetbe vették azt a férfit is, akitől a sofőr feltehetően a tiltott szert beszerezte. A hatóság szerint neki kábítószer kereskedelem büntet gyanúja miatt kell felelnie. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete Békés Csabán is elindította az aláírásgyűjtést annak érdekében, hogy december 24-e hivatalosan is munkaszüneti nap legyen. A szakszervezet a megyeszékhelyen több helyszínen és időpontban várja a lakosság támogatását egészen szeptember 4-éig. A KASZ közlése szerint bár korábban elhangzott kormányzati ígéret a Szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításáról, a megkeresésekre nem érkezett érdemi válasz arról, hogy a családok már 2026-ban együtt tölthetik-e a december 24-ét. A szakszervezet ezért február 24-én benyújtotta a népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Irodához. A jóváhagyott kérdés pedig április 21-én jelent meg a Magyar Közlönyben. A 120 napos aláírásgyűjtési időszak május 15-e óta tart, és szeptember 4-éig kell összegyűjteni a szükséges támogatásokat. A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy Szenteste ne a munkáról és a vásárlási hajszáról szóljon, hanem a pihenésről és a családról. Azok számára pedig, akik elengedhetetlen munkakörökben dolgoznak ezen a napon, például az egészségügyben, a katasztrófavédelemben vagy a közösségi közlekedésben, a munkaszüneti nap kötelezővé tenni a dupla bér megfizetését. A Békés Csabaiak augusztusban több helyszínen is találkozhatnak a szakszervezet standjaival, így a Békés Csabai piacon augusztus 8-án, 15-én, 26-án és 29-én, minden alkalommal 8 és 12 óra között, még a Csaba Center előtt augusztus 17-én, 28-án és 31-én, 9 és 13 óra között.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket, Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részletek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helyiségben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hulljanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története. Viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani. Úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván ezt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az előbb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még kisenyítottuk a könyveket, tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, hogy ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából...
1: könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását, ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatársal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig, minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több béradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a víradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezete is, illetve a Vérrelátó Szolgálat és a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek, hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani, december 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve véradókat kell, önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jó egy társadalmisított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda, szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig februárban és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán, és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly AE Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: én.
1: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor rajtól most el. Nagyon boldog dévnapot a Zsuzsannáknak és a Tiborcoknak, őket köszöntsük mindenféleképpen ma. Én pedig indítom a mai műsort is sok jó zenével és hasznos infókkal.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Itt a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor, és itt a mai nap indító tippünk is. Próbáljuk ki a 90 perces fókusz módszerét. A kutatások szerint az agyunk körülbelül másfél órán keresztül képes igazán mélyen koncentrálni. Hogyha tehetjük, kapcsoljuk ki az értesítéseket a mobilunkról, csak egyetlen feladatra figyeljünk 90 percig, majd tartsunk egy 15-20 perces szünetet. Sokszor így kevesebb idő alatt többet lehet elvégezni, mint folyamatos megszakítások mellett. Érdemes lehet kipróbálni. Jó reggelt!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor hozza a mai nap híresebb szülötteit. Például a mai napon született Hulk Hogan, amerikai pankrátor és színész, 1953-ban született ezen a napon, illetve Chris Hemsworth, ausztrál színész, a Marvel filmek Thorja, 1983-ban látta meg a napvilágot éppen ma. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most vissza a dalokhoz.

0: Szigma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A következő órában is hozom a jó zenéket, mert hogy lassan az első óránk végéhez érünk, viszont ellátogatunk majd a következő 60 percben a Balatonfelvidék egyik kevésbé ismert gyöngyszemét meglátogatni. Azonnal hozom az érdekességeket, rádiózzunk együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Továbbra is reális a 2% alatti éves inflációs cél Magyarországon,

érdekeit szolgálja. Az alelnök a kibercsalások elleni küzdelemről is beszélt, ahol kiemelte, hogy egyes típusoknál 41%-kal csökkent a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Meghívásos alapon titkos

0: az NKA keretből, amelynek szabálytalan elosztása és hűtlen kezelés gyanúja miatt júniusban letartóztatták Bús Balást, a szervezet volt alelnökét. Az üggyel összefüggésben már 7 embert tartóztattak le a hatóságok, miközben az érintett településen lakosság arányosan rekordösszegű támogatás landolt. Egyre több az úgynevezett trópusi éjszaka Magyarországon, amikor a hőmérséklet éjjel sem csökken 20 fok alá. Az ELTE kutatása szerint még a 20. században évente átlagosan egy ilyen éjszaka volt, az elmúlt 20 évben háromszorosára nőtt a számuk. A klímamodellek alapján a jövőben a hőmérséklet további emelkedésével és az éjszakai felmelegedések szaporodásával kell számolnunk. Az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál tárt fel valamilyen jogsértést a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az év első felében. A szakemberek közel 3000 játékot vizsgáltak meg a közterületi és intézményi helyszíneken, a hiányosságok miatt pedig 14 millió forint bírságot szabtak ki. A hatóság a balesetveszélyes eszközök használatát megtiltja, a tanév kezdetével pedig az óvodai és iskolai udvarok biztonságát is ellenőrzik majd.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. A fátyol és gomoly felhők mellett ma sok napsütés várható, zápor néhol előfordulhat, az északnyugati északi szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 38 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft., a szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. A reggeli információs magazin műsor második órája rajtol most el. Nem sokára kalandozunk gondolatban a reggeli rohanás közben az ország egy igazán különleges pontján. Most pedig addig is hozom a jó zenéket, hogy vidáman folytatódjon a reggel.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Szabadtéri világpremier a Dóm téren. A Wicked a magyar nézőket is meghódítja. Stefani Schlesser, Tóth Angelika, Udvaros Dorottya, Feke Pál, Hevér Gábor, Csonka András, Koltai Nagy Balázs, Puskás Dalos Péter, Pásztor Virág, Fejszés Attila szereplésével, Szente Rajk rendezésében, az Erkel Színház produkciójában. Díszlet és jelmeztervező, Visual Supervisor, Kenta úr. Koreográfia, Túri Lajos Péter. A Varázslat augusztus 14-től 6 alkalommal a Szabadtéri Bár.
4: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
5: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
6: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes magyar élvonal.

0: hírre a szín.org. Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Békés Csaba. Dugulás elhárítás, csatornatisztítás, tetőmosás, villanyszerelés, EPH mérések, jegyzőkönyv készítése és még sok minden más. Segítünk! Gardaland.hu. Békés Csaba. Gyár utca 4.
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!

Programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye, a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor. Kalandozunk egy picit a reggeli nagy rohanás közben. Nem tudom, tudták-e, hogy a Salföld, a Káli-medence egyik apró települése szinte teljes egészében megőrizte hagyományos faluképét. A salföldi Majorban ma is őshonos magyar állatfajtákkal, például szürke marhával, raszkajuhokkal és bivajokkal találkozhatnak a látogatók. A környéket kőfalakkal szegélyezett rétek, vulkáni tanúhegyek és csendes túraútvonalak teszik különlegessé, ezért sokan a Balaton felvidék egyik legbékésebb zugának tartják. Ma ide látogattunk el a reggeli rohanásban, most vissza a dalokhoz.
1: Csaba, Csaba.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A fátyol és gomolyfelők mellett ma sok napsütés várható, zápor néhol előfordulhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet 38 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft. Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba.

Rádió. Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Kutatók egyre többet dolgoznak olyan mikrorobotokon, képzeljétek, amelyeket a méhek működése ihletett. Ezek az apró repülő szerkezetek a jövőben segíthetnek ugyanis majd a növények beporzásának kutatásában, vagy olyan területeken végezhetnek méréseket, ahová a nagyobb drónok nem jutnak el. Mert még kísérleti fázisban járnak, a fejlesztők szerint hosszú távon a mezőgazdaságban és a természetvédelemben is hasznos szerepet tölthetnek be. Ez volt a mai kis érdekes a technológiai vívmányai közül, most pedig vissza a dologhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 47-esen Gyulán a Csabajúti körforgalomnál átépítik a csomópontot, a Gyula Furt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
4: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
5: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor, aminek most a végéhez érünk. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk. Jelentkezem holnap is, további szép napot!
1: Csaba Rádió.
2: Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az ízületeink nap mint nap hatalmas terhelést kapnak, mégis sokszor csak akkor figyelünk rájuk, amikor már fájnak vagy nehezen mozognak, pedig néhány egyszerű szokással sokat tehetünk azért, hogy hosszú távon megőrizzük az ízületek épségét és rugalmasságát. Az első és talán legfontosabb lépés a rendszeres mozgás. A mérsékelt, mégis aktív testmozgás, például a séta, a kerékpározás, az úszás vagy a könnyű torna segít erősíteni az izmokat, amelyek stabilizálják az ízületeket és csökkentik a rájuk nehezedő terhelést. A megfelelő test súly megtartása szintén kulcs szerepet játszik. Minden plusz kilogram többletterhelést jelent a térnek, a csípőnek és a gerincnek, ezért a kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendszeres mozgás együtt segít megőrizni az ízületi túlterhelést és az ebből fakadó fájdalmakat. Az ízületek védelméhez hozzátartozik a tápanyagokban gazdag étrend is. Kiemelten fontosak az omega-3 zsírsavak, amelyek gyulladást csökkentő hatásukról ismertek, valamint a C és D vitamin, továbbá a kálcium, a magnézium és a kollagén. Ezek támogatják a porcok épségét, segítik az ízületek regenerációját és hozzájárulnak a gyulladások csökkenéséhez. Az olajos halak, a diófélik, a zöldleveles zöldségek és a csontleves mind kiváló források lehetnek. Nem szabad megfeledkezni az ízületek terheléséről sem. A helyes testtartás, a megfelelő cipőviselet, valamint a mindennapi mozdulatok tudatos kivitelezése segít elkerülni a túlzott ízületi nyomást. Emelésnél például fontos, hogy ne a hátat, hanem a lábizmokat használjuk, és kerüljük a hirtelen csavaró mozdulatokat. Összességében az ízületek védelme nem egyetlen nagy lépés, hanem sok apró szokás együttese. A rendszeres mozgás, a tudatos táplálkozás, a megfelelő testsúly és a helyes mozgásminták mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ízületeink hosszú évekig egészségesek és fájdalommentesek maradjanak. Jó egészséget!
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
3: Mégis megy a kedve.

a szankciók megszüntetése mellett az amerikai csapatok kivonását, a kikötői blokkád feloldását és teljes körű jóvátétel megfizetését követeli. Az iráni vezetés hangsúlyozta, hogy nem áll el a feltételektől, Washington egyelőre nem reagált az ügyben. A Margit szigeten rendezi meg augusztus 20-ai országos találkozóját a Tisza párt. Magyar Péter miniszterelnök médiaposztjában megerősítette, hogy a párt önkéntes hálózata, a Tisza szigetek az államalapítás ünnepén a fővárosban gyűlik össze. A Tisza párt már 2024-ben is ezen a helyszínen

civil bázisára. Luxusfürdővel és gardróbbal felszerelt irodát mutatott be videójában Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A felvételen a családokért felelős állam.

szerint a tárolóhelyek és az íróasztal nélküli csillárokkal és recepciós pulttal berendezett tér nem a tényleges munkavégzést, hanem a puszta reprezentációt szolgálta. A

0: jégbolton. A megfigyelést a hold sem zavarja majd, emellett különleges bolygó együttállásokat és egy naplementekor megfigyelhető részleges napfogyatkozást is láthatnak az eget kémlelők.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. A fátyol és gomoly felhők mellett ma sok napsütés várható, zápor néhol előfordulhat, az északnyugati északi szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 38 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnapi és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában.
4: Csaba.
3: Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Dugulás elhárítás. Gardaland.hu.
2: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP mozgóbank fiókban már Újkígyóson, Battonyán és Tótkomlóson is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.

0: Szegeden találkozik.
1: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
0: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
1: a világsikerű Bastille,
0: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
1: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
4: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 47-esen Gyulán a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, a Gyula-Furtwängs-szökötő úton pedig vasút átjáró épül. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A fátyol és gomolyfelhők mellett ma sok napsütés várható, zápor néhol előfordulhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet 38 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentés támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.

0: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
1: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be. Csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
3: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A fátyol és gomifelők mellett ma sok napsütés várható, zápor előfordulhat. Az északnyugati északi szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet délután 38 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. augusztus 11-e kedd, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Energetikai korszerűsítés várható a békéscsabai mentőállomáson. Nagy sikert aratott az első sarkadi traktoros nap. A hőség ellen is védik a munkácsi képeket. Az elhurcolt eleki németekre emlékeztek. Komplex energetikai felújítás valósulhat meg a békéscsabai mentőállomáson a jedligányos energetikai program részeként. A beruházás során korszerűsítik a fűtési rendszert, kicserélik a nyílászárókat, hőszigetelik az épületet, valamint bővítik a meglévő napelemes rendszert is. A fejlesztés az országos mentőszolgálat 20 mentő

a nyílászárukat, emellett külső homlokzati hűszigetelést kap az épület. A már meglévő napelemes kapacitást szintén bővítik. A fejlesztés egy országos program része, amely a modernizációs alap támogatásával összesen 1 250 000 000 forintból valósul meg. Ennek keretében a következő években 20 hazai mentőállomás energetikai korszerűsítését tervezik. A beruházások során többek között megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók, korszerűsítik a fűtési és hűtési rendszereket, energiahatékony villamos hálózatokat alakítanak ki, valamint napelemes rendszereket telepítenek vagy bővítenek. Szűcs Brigitt, az országos mentőszolgálat szóvivője közölte, hogy várhatóan 2028. júliusáig valamennyi érintett mentőállomáson megkezdődnek a kivitelezési munkálatok. Addigra több helyszínen már be is fejeződhetnek a korszerűsítések. A projekt fizikai és pénzügyi zárásának határideje 2029. december 31-e, ezt követően pedig 3 éves fenntartási időszak kezdődik. A programban a békéscsabai mentőállomás mellett többek között a debreceni, kecskeméti, miskolci, szolnoki és tatabányai állomás is érintett lehet. Első alkalommal rendezték meg a Sarkadi Traktoros Napot, amelyet a szervezők eredetileg kisebb családias eseménynek szántak. Az érdeklődés azonban minden várakozást felülmúlt. 40 versenyző nevezett és többen távolabbról kamionnal szállított traktorokkal érkeztek Sarkadra. A résztvevők ügyességi, gyorsasági és erőhúzó versenyeken mérhették összetudásukat. A Sarkadi Összefogás Gazdakör Egyesület és Szekeres Tamás közös szervezésében megvalósult program a mezőgazdaság iránt érdeklődőket, a családokat és a térség lakóit is összekapcsolta. Vámos Enikő szervező elmondta, hogy a nevezők száma még az utolsó pillanatban is folyamatosan emelkedett. A pályát úgy alakította ki, hogy kihívást jelentsen, ugyanakkor élvezetes legyen a versenyzők számára. A feladat során a résztvevőknek szalomozniuk kellett, egy háromszög alakú szakaszon teniszlabdát kellett ledönteniük, majd tolatás következett, ahol újabb labdát kellett eltalálniuk. Visszafelé ismét szalomozás vált rájuk. A szervező szerint a pálya némi ügyességet és minimális tolatást igényelt. A verseny ők azonban rendkívül profin kezelték a gépeket. A visszajelzések alapján a résztvevők és a versenyzők is pozitívan értékelték a rendezvényt. A munkanap ellenére sokan érkeztek szurkolni, a családokat pedig ugrálóvár, ingyenes arcfestés, bográcsozás és egyéb programok várták. Vámos Enikő kiemelte, szándékosan könnyebben teljesíthető pályát alakítottak ki, mert elsősorban az volt a céljuk, hogy a versenyzők élvezzék a programot. Hozzátette, hogy más nagyobb hagyományokkal rendelkező traktoros rendezvényeken ennél nehezebb akadályokat is építenek, de Sarkadon az élményszerzés volt a legfontosabb. A versenyző közül Bondár Gábor is értékelte a megmérettetést. Az ügyességi versenyen indult, és úgy vélte, hogy a pálya izgalmas és jól kialakított volt, bár saját teljesítményével nem volt teljesen elégedett, a rendezvényt összességében nagyon jó élménynek tartotta, és azt mondta, ha jövőre is megtartják, ismét indulna. Székely István szintén pozitívan nyilatkozott az első Sarkadi Traktoros Napról. Szerinte jó ötlet volt a rendezvény megszervezése, jól érezte magát, és a pályát is sikerült teljesítenie. Úgy fogalmazott, hogy a feladat nem volt egyszerű, a kanyaroknál érezhető volt az izgalom, de összességében számára is nagyon jó élményt jelentett. A szervezők bíznak abban, hogy a nagy érdeklődésnek köszönhetően a Sarkadi Traktoros Nap a következő években is folytatódik, és idővel hagyománnyá válik a térségben.

0: tartós nyári hőség nem csak az emberek szervezetét, hanem a múzeumok műtárgyait is megterhelheti. A Munkácsy Mihály Múzeumban ezért kiemelt figyelmet fordítanak a kiállító terek megfelelő hőmérsékletére, mivel a festmények érzékenyen reagálnak a hőingadozásra. Az intézmény egyik legfontosabb feladata a Munkácsy festmények állapotának megőrzése. Bács Megi Gábor igazgató elmondta, hogy a képek különösen érzékenyek a hőmérséklet változására. Ennek egyik oka, hogy Munkácsy realista korszakában több alkotásán bitumenes, sötét aláfestést és alapozó masszát alkalmazott a kontrasztok erősítésére és a háttér mélységének fokozására. A nagy kiállítóteremben 4 klímaberendezés működik, amelyeket úgy állítottak be, hogy mintegy 20 Celsius fokos hőmérsékletet tartsanak. Bács Megi Gábor szerint ez a legmelegebb napokon is megfelelő környezetet biztosít a festmények számára. A feladatot ugyanakkor nehezíti az épület kialakítása. A kiállítóterem fölött bádogtető található, amely alatt a nyári hőségben rendkívül magas hőmérséklet alakulhat ki. A klímaberendezések külső egysége is a padlástérben kaptak helyet, mivel műemléki szempontok miatt azokat nem lehet az épület külső homlokzatára telepíteni. Az igazgató hozzátette, a berendezéseket folyamatosan ellenőrzik, karbantartásuk pedig kiemelt fontosságú. Az eddigi tapasztalatok alapján az idei hőhullámokat sikerült megfelelően kezelni, így a Munkácsy festmények nem szenvedtek károsodást. Megemlékezést tartottak Eleken a magyarországi németek elhurcolásának 80. évfordulója alkalmából. A programot az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Eleki Németek Egyesülete szervezte. A résztvevők Elek történelmének egyik legfájdalmasabb esemény sorozatának áldozatai előtt tisztelegtek. A megemlékezés a római katolikus temető sírkőkertjében kezdődött, ahol a világháborúkban elesett eleki honfitársakra emlékeztek. Ezt követően a Sallós Boldogasszony templomban dr. Gruber László plébános celebrált német nyelvű megemlékező szentmisét. A rendkívüli hőség miatt a program további része is a templomban zajlott, itt emlékbeszédeket hallhattak az érdeklődők, a megemlékezés a kiüzetési emlékműnél koszorúzással zárult. A koszorúzást követően a kiüzetési emlékmű közelében a dr. Csepregi Imre téren leleplezték a Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázati támogatásból megvalósított tanúsvényének újabb állomását jelölő emléktáblát. Az új állomás a kiüzetés, valamint az azt követő tragikus események és az újrakezdés történetét mutatja be. Az 1946 és 1948 között zajló kiüzetés Magyarországon mintegy 200 ezer embert érintett, köztük csak nem 5000 eleki lakost. Az elekiek többsége a háború utáni Németországban, Laudenbachban és környékén talált új otthonra. A megemlékezésen hangsúlyt kapott, hogy a magyarországi németek szenvedés története ma is fontos emlékeztető arra, minden ember alapvető joga, hogy ott élhessen, ahová született. Megőrizhesse hitét, kultúráját és anyanyelvét, valamint saját közösségében találhasson otthonra. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info. Főnök, megyünk a vásárba?
2: Milyen vásárba, Micike?
1: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
3: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtató patronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
2: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Reklámot hallott.

0: Georgie Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: Ez a Csaba Rádió.

0: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Köszöntöm a hallgatókat, önök a Csaba Rádió Békés Csabai Napló című esti információs magazin műsorát hallják a szerkesztő Begíci Adriennel. 2026. augusztus 11-e kedd 21 óra van. A mai műsorunkban az alábbiakról lesz szó. Bemutatkozik Gabrielné Zelman Edit, az Átkorolva Egyesület elnöke, akivel a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek támogatásáról beszélgettünk. Dr. Siel Lórend, a Bábes Bolyai Tudományegyetem egyetemi docense Nopcsa Ferenc tudományos örökségéről és a híres báró dinoszaurusz kutatásban betöltött szerepéről tartott előadást. Farkas Kis Dalma gyógytornász, manuál terapeuta, a mozgásszervi problémákról, valamint az ezek kezelésében alkalmazott különböző módszerekről mesélt. Salamon Gréta bűvész és tűz zsonglőr pedig a különleges fellépéseiről, a legnagyobb kihívásokról és a legemlékezetesebb produkcióiról beszélgetett velünk. Hamarosan kezdünk, maradjanak velünk.
0: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti

0: Gabi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Gábriel Nézel-Manedit az Átkarolva Egyesület elnöke tanítóként, gyógypedagógusként igyekszik tenni a gyerkőcökért, a szervezet keretein belül a halmozottan hátrányos helyzetűekért, a sajátos nevelési igényűekért, röviden azokért, akik a társadalom peremére szorultak. Nekik és családjaiknak szerveznek foglalkozásokat, nyári táborokat. A további részletekről a Körösi Egyszentrum stúdiójában beszélgettünk.
5: Stúdiónk vendége Gábrielné Zelman Edit, az Átkarolva Egyesület elnöke. Nem voltál még itt a stúdiónkban, még az Egyesületről sem volt alkalmunk beszélgetni, így én mindenképpen a legelején kezdeném. Mesélsz magadról egy picit, hogyan kapcsolódsz ehhez a rendszerhez, ehhez a szervezethez, hogyan kerültél velük kapcsolatba?
6: Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat én is. Hogy is kerültem ide, vagy hogy is kapcsolódom, hát ez egy nagyon érdekes dolog, illetve én jó magam tanítóként kezdtem itt a Békés Csabai főiskolám. Ezt követte majd, hogy nem egy jogi karrier, ahova felvettek, de a szüleim lebeszéltek róla, hiszen jó leszel te tanítónéninek, mondván, és valahogy...
5: Ez nagyon két külön irány egyébként.
6: igen, de igazából aztán hallgattam rájuk, és úgy gondolom, hogy... talán a legjobban tettem, hiszen egy anyuka tudja a legjobban, hogy a gyerekének mi kell, és talán ő ismeri a legjobban. És aztán a tanítóképzőt ugye elvégeztem, tanítónéni lettem, egy vidéki kisiskolába elkezdtem dolgozni, viszont éreztem, hogy az életemben valami még olyan hiányzik, és valahogy nem teljes, és nem kerek, és hát ugye jöttek a problémák, a problémás gyerekek, az esetek, stb., és találkoztam egy nagyon kedves konduktor ismerősömmel, és aztán ő javasolta, hogy mit szólnék egy gyógypedagógiához, hogy nézek egy picit utána, és aztán Szegeden elvégeztem a gyógypedagógiát, aztán szépen lassan teltek az évek, ugye aktívan a pedagógiában dolgoztam, bár egy-két év jogutód nélküli iskolavesztésből adódóan más területre sodort, és aztán később egy közoktatásvezető pedagógus szakvizsgát tettem le, majd tavaly egy DSIT fejlesztő pedagógus lettem, tehát dinamikus szenzoros integrációs terapeuta, magyarul mozgásfejlesztés, tehát ezzel is, úgyhogy igazából itt az évek alatt ez a pedagógia valahogy így behállt.

0: behúzta az egész életemet és mindennapomat, és 2017-ben jött egy megtisztelő felkérés, hogy az Átkarolva Egyesületnek szeretnék, hogyha én lennék az elnöke. Na most ez egy icipici kis egyesület volt akkor, most sem nagy egyébként, viszont olyan szellemi értékekkel és olyan eszmével rendelkezett már akkor, amivel én nagyon tudtam azonosulni. És ebből adódóan igent mondtam erre a nemes felkérésre, és hát ugye most jelen állás szerint két fantasztikus alelnökön van, aki segíti a munkát, a Szabóné Takács Anikó és a Kiszejné Bencsik Ilona, akiknek hálás vagyok, és így rádión keresztül is nagyon köszönöm a segítségüket, a támogatásukat, és persze hát a tagoknak, hiszen az egyesületben főként olyan területről, szociális vagy pedagógiai területről érkeztek az egyesületi tagok, akik valahogy kapcsolódnak ehhez a világhoz, valahogy a sajátos nevelési igényű gyerekekhez, vagy egyszerűen önkéntesek, és látják azt, hogy mennyire nagy szükség van ránk is, és erre a segítségre.
1: Nem titok, én úgy találtalak meg, hogy nyári tábort szerveztetek, és erről nyilván híradások születtek. De alapvetően mi a ti hétköznapi munkátok? Hogyan telnek számotokra tényleg ezek a hétköznapok?
0: Hétköznapokban, hát ugye a Facebookon és a honlapunkon én azt gondolom, hogy napra készek vagyunk, és fellelhető rólunk nagyon-nagyon sok információ és nagyon sok minden. Ugye nyáron egy picit talán mi is aktívabbak vagyunk, hiszen most 4 héten keresztül tematikus táborokkal érkeztünk a gyerekeknek. Volt élményfestő tábor, illetve ez egész évben folyamatosan 2 hetente van a fiataloknak, illetve volt egy mozorgó móka táborunk, ott ugye ez mozgásra épülő, mozgást javító, segítő kis tábor, illetve 2 héten keresztül komplex gyógypedagógiai fejlesztés zajlott, illetve zajlik most is jelen állás szerint, és ott van meseterapeuta, kutyásterapeuta, és minden, ami így a mozgással, a játékkal, a fejlesztéssel kapcsolatos, és amire mi mindig nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a gyerekek érezzék jól magukat, hiszen szünidő van, hiszen ez nagyon-nagyon fontos számunkra is, és miközben játszanak, hát ugye ők azért fejlődnek, hiszen mindennek a mozgás az alapja.
1: Hogy találnak meg titeket a gyerkőcök, és nyilván nem a gyerkőcök elsősorban, hanem a családok? Hogyan kerültek kapcsolatba velük?
0: Hát egyrészt az adományozók ugye felhívnak vagy engem, vagy valamelyik egyesületi tagunkat, és ugye ez a jó kis szájról szájra terjedő hagyomány még mindig azt gondolom, hogy nagyon jól működik, és akkor egyrészt telefonon, másrészt e-mailt is szoktunk kapni, de főként így ismerettségen keresztül, illetve hát rengeteg más egyesülettel vagyunk kapcsolatban, partneri kapcsolatban, és ők szoktak megkeresni, hogy most jött nagyobb adomány, most akkor összegyűlt mondjuk 3 zsák plüss, most telefonáltak például a Vöröskereszttől egy-két napja, hogy ott vannak a plüssök, és majd gyere érte. Úgyhogy hát igazából így.
1: És akkor ti akár például konkrétan a fejlesztésben is tudtok segíteni? Tehát van olyan munkatársatok is, akihez mondjuk itt a szülők, gyerkőcök tudnak fordulni, vagy inkább kapcsolatteremtésben tudtok segíteni?
0: Mind a kettőben igazából több gyógypedagógus kollégám is van az egyesületben, hiszen jó magam is gyógypedagógus is vagyok, és természetesen szülőknek tanácsadás, támogatás, segítségnyújtás, akár kineziológiai előadásaink is voltak, illetve egyéb egészség megőrzéssel kapcsolatos kis klubfoglalkozások, kis előadások itt az év során, illetve a következő időszakra is várhatóak. Tehát a szülőknek is próbálunk, és természetesen a gyerekeknek is, hiszen fejlesztések vannak, komplex fejlesztések, illetve állatasszisztált foglalkozások. Szeptembertől újra indulunk, és teljesen az egész évet ölelően 2 hetente, és akkor ugye, amikor jönnek bizonyos rendezvények, bizonyos eljön mondjuk az ősz, vagy eljön az advent, akkor ezekre egy picit így talán jobban figyelve a gyerekeknek szoktunk külön programokat még szervezni, kis meglepetéseket.
1: Hol vagytok helyileg? Hol tartjátok ezeket a programokat?
0: Békés Csabán a Nagyrét 1760 szám alatt vagyunk, a Tanyasi Közösségi térnél, és ugye ez a mi telephelyünk, és a székhelyünk pedig Békésen található meg. Tehát mi a Békés Csaba és Békés környéki családoknak, gyerekeknek szeretnénk segíteni és segítséget nyújtani.
2: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora, a térség legfontosabb heti esemény.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal. Főleg a zölden.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
6: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: Reklámot hallottak.

0: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Dr. Siel Urend, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Geológiai Intézetének egyetemi docense tartott szakmai előadást a Munkácsi Mihály Múzeumban, az intézmény dinoszaurusz kiállításához kapcsolódva. Témája Nopcsa Ferenc tudományos hagyatéka és kutatói öröksége volt. A báró nevéhez fűződik a Hercegi medencében talált dínócsontok legelső tudományos leírása, noha leletekre a húga bukkant rá. Az előadó nyomatékosította, Nopcsa saját korának kimondottan ellentmondásos figurája volt, így életének és munkájának részletei ma is különösen figyelemre méltóak.
2: Hát itt a Földtan Intézet, ugye ez is külön egy izgalmas, ez egy Földtan Intézet, egy korabeli felvételen. Hát ugye ez egyrészt az épület, ez egy Magyar Szecessziónak egy gyöngyszeme, és most ott van, ahol van. De itt lehet látni, hogy elnézést itt azt hiszem a szó köz miatt, de a lényeg az, hogy úgy tűnik, hogy ezt is azért vállalta, hogy egy nemzetközi tekintélynek örvendő intézetet csinál. Megint azért visszalmas, és elkezd olyan dolgokkal foglalkozni, hogy abban az időszakban, a 20-as évek elején, hát az volt a cél, hogy levezett UNASZ, szolgálasztani, hogy akkor legyen a tudomány magyarul, és akkor hát néha csináljuk egy ilyen idegen nyelven összefoglalót, azért ne idegen nyelven. Mivel Nopcsa elkezdett nemzetközi konferenciákat szervezni, idegen nyelven. Akkor is sikerült szembe venni a mindennel is, ahogy ma mondanak. És ezt igazgatja, itt nagyon jó reformokat elkezd bevezetni, hát nyilván ez a 20-as évek elején, az akkori anyagi keretek között ez azért messze túl volt minden, amit lehetett volna, és hát az ő lendülete is messze túl volt azon. Ráadásul azt képzeljük el, hogy hát az önéletrajzában nagyon kell tudni, hogy 1900, ugye, hát Ufa, Lernia, Romániához, igazából sokkal korábban mindenki június 4-én esik hazra, de igazából már sokkal korábban román hadsereg köszi szépen ott volt benne, tehát az 18 végévennek a történetek gyakorlatilag vége van, és hát Nopcsának a kastélyát őrzi a Bajázid, a Nopcsa titkára, és még valaki ezt is elintézett, mondható, hogy egész pontosan ki. A lényeg az, hogy Nopcsa gondol egyet, a veszélyben a kastélyban a parasztokat elkezdenek önjáró életet folytatni és fosztogatni, és úgy gondolja, hogy ő rendet csinál, és a cégben egy ilyen úgy tűnik, nem teljesen kimondhat ez is, hogy volt, de a fegyver, vagy csak a sétáló botja, hogy elmenni, és hogy rendet csinál, nem tudom mi, és az a parasztok az a bajban fülbeveri. Ez is nehezen már kimondható, hogy ki, hogy volt eljárás a kolozsvári magyar lapokban, más neveket hívni, más forrásokat, szóval ezt is nehéz kimondani, de a lényeg az, hogy van valamilyen eljárás, és valaki 7 éve elítélnek, vagy kevesebbre, de a lényeg az, hogy végül nem üli le, de aki segít neki ebbe, és ez egy, még egy szállam, egy Murgocs nevű román gyalogos, most ő azért érdekes, mert úgy tűnik, hogy ő Nopcsa, hát mivel azt is tudta, hogy a déli Kárpátokban átment a déli Kárpátokban, a román juhász költözve, és akkor a román diásságot kémkedett a monarchiának. Nagyon intenzíven követte ezt a háború idején, még nagy kérdés volt, hogy Románia, ha belép a háborúba, kinek az oldalán fog belépni a háborúban, és a Murgocs ő figyelmezteti, hogy mielőtt Bukarestet elfoglalják, hogy kucoljon onnan, mert befog a monarchia, és nyilván a monarchiát mondjuk, de igazából a német hadsereg, ami oda a német hadsereg volt ott a gerint, el fogja foglalni Bukarestet, és ő lekötötte a Fülöttani 15 akkor, és elmegy világsága. És ez a Murgocs az, aki egyrészt meghívja a román Fülöttani 15-nek a vezetésére, mint a 20-as évek, sokkal korábban, mint a magyar Fülöttani 15 vezetésére fejlődik egy-kettő. Ő az, aki megígér itt ez a verés után, amikor Nopcsát hát gyakorlatilag félelmet kellett a kokonyájába betenni, hogy ezt az ügyet neki rendezni. Nem kibogozható, hogy mennyire, de a lényeg a lényegben az, hogy Nopcsa innentől tulajdonképpen fejfájással, minden másnak küzd a korábbi bajai mellett, még ez is jönne ki, ez a szervú problémák, mert hogy hát a kokonyája betörtén, és úgy képzeljük el, most itt jön az érdekesség, hogy olyan mivalát rendeztek, hogy állj, ott egy állj a szobájában, de hogy néha elkapta ez az ideje gyengeség, és akkor ott az ágyban igazgatta a Földtani Intézetet. Szóval ez egy nagyon nem szokványos valami. És akkor hát itt megint jön a csavar, aki ezt megint ellen megy mindennek, fogja magát, szárnyékos nem egy tudipárvános napolja, és megjelent a fragmentában, fogja magát és alatt egy folyóiratot. Ki az a fő a 1925-ben? Ugye ez pont az alapos időszakban van, vagy éppen kezd, hát minden is van, csak pénz nincs. Ebben alapot egy folyóiratot, 21-ben alapítják, mert az első számot 23-ban mutatják ki, és a Paleontológia Hungarica néven jelentik meg összesen 2 kötet, 15 füzet. És ha megnézzük valaki ennek a tartalmi jegyzékét, hát akkor azért meg lehet lepülni, gond van, hogy dél-amerikai ősülők. Mindenhol, ezt kessé nemzetünk folyó, legyen, hogy nevek publikálnak benne. Többek között az a Hajnye, aki ugye a Magyarországos Vákusz zseniális években működik, mármint a Magyarországos nemzetsége, és ez egy nemzetközi folyó, nem csak a tudomás. Ő egyszerűen teljesen egyértelmű, hogy nem akar tudomást, hogy nemzetközi szinten hozok, hát nézzék meg, angol nyelven jelenik meg az első kötet, első fizetőben, akár volt jön, ez egy technikus, a Lopcsa talán, és a faj meg a Bayern Zidi azt a titkárnak nevezte, és ezt angolul írja. Hát gondolom, hogy nem tudom, mit gondolhatok levezni, kuno, de gondolom, hát volt egy-két szava hozzá, mondanám aztán annyi, majd Lopcsa is csinálta tovább. Ez egy rövid életi folyóirat, de van ott összesen 15 füzet jelenik meg, és igazából a másik kötet 24-26-ig, de 27-ben mutatják az utolsót, és hát ebben alapcikkek vannak, és ez Magyarországon már a mostani területi Magyarországon született. Na hát ez egy emlékidőről, hogy itt a feladatból, hát ha már nem kell 200, hogy mondjanak milyen, egyáltalán milyen kapcsolatot volt az erdélyi magyar tudományossággal, hát ezt nagyon gyorsan kiderül, elég hamar kiderült, hogy semmi. Tulajdonképpen én csak nem akartam nagyon durva lenni, ez a csak áttétel, és én egyáltalán nem szoktam, hogy kapcsolatot kaptam, ezért volt semmilyen. Ebben is kohantam, teljesen másra jártam be, kohantam, hogy szintén nem tett az idegvédé, egyszerűen az emélyek, az emélyek a gyűjteményét, húzom, győrc, tehát ő mindenki is csinál az emélyen belül, és nem csak az egyetemen, ott csak az egyáltalán nem értek mi. Szerintem is lehet találni, hogy a gyógyertében.
0: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Farkas Kis Dalma, gyógytornász, manuál terapeuta számos mozgásszervi problémával találkozott már a pályája során. A különböző módszerekről, a munkájáról a Körös Hírcentrum stúdiójában kérdeztük.
2: Egyébként ez sem tűnik olyan irreálisnak, sőt, tekintve azt, hogy 30-40 éven keresztül növesztgetjük a banyapúpunkat, az 5-6 hónap az egy nagyon barátságos időtartamnak tűnik.
3: Hát ez így van, ahogy mondod, csak ugye azért nagyon sokan teljesítményorientáltak, és akkor lényegében nincsen varázspálcám, nekem se, mint egyébként senkinek se, ezt is megsúgom, bárhova megy, hanem tényleg változtatni kell, és pici apró dolgokat kell változtatni, ami nyilván nem egyszerű, hiszen a napi rutinunkat kell megváltoztatni, de menni szokott, és egyébként ebbe is az a nagyon jó pozitív visszacsatolás, hogy jönnek vissza a kis vendégek, például egy ilyen nyaki fájdalommal, és ugye a fájdalom az attól elkezd csillapodni, és már van egy visszajelzés, az, hogy úristen, akkor megéri, mert hogy például, amikor már délután 4 óra van, és alig bírok elmenni a gyerekért munka után, mert már úgy fáj a vállam, meg mindenem, meg a nyakam, akkor tegyük föl, 2 hónap múlva már nem fáj.
2: Ez egy szelíd módszernek tűnik, tehát, hogy nem egy ilyen külső beavatkozós, szerhasználatos, valami nagyon durva dolognak, hanem igazából egy kedves saját magamat építő és fejlesztő folyamatnak, ezt jól értem?
3: Így van, így van. Igazából én mindig azt szoktam mondani, hogy én csak egy mankó vagyok, aki segítséget adok a hozzám fordulóknak, és igazából ők saját maguknak köszönhetik az eredményt. Persze, hogyha úgy van, akkor kezelem az izületet, meg az izomzatot, de egyébként ők teszik a pontot fel az íre. Nagyon-nagyon jó tapasztalatok vannak, illetve tényleg ez is nagyon fontos, hogy ez nem egy fájdalommal járó terápia, és én abban is hiszek, hogy egyébként nem jó erős ingereket alkalmazni egy terápia közben, mert ott az adott pillanatban persze van olyan ember, akinek erre igénye van, illetve olyan a fájdalomtűrő küszöbe, hogy ön ezt szeretni, de én akkor sem szoktam ilyet alkalmazni, mert természetesen bárkibe bele tudnék könyökölni, de nem teszem, mert hogy lényegében a környezetbeli összes szövetet traumatizálom ezzel, és lehet, hogy ott abban a pillanatban elérek valamit, de mi lesz azzal 2 nap múlva.
2: Úgy fogalmaztál többször, hogy kis vendégeid, de ha jól értem, ez felnőttektől kezdve mindenkire alkalmazható módszer, mármint maga a manuál terápia.
3: Igen.
2: Viszont igen. A korai fejlesztés is szívügyed. Mit jelent ez, hogy korai fejlesztés? Hány éves kortól, illetve meddig javasolt a korai fejlesztéssel foglalkozni?
3: Bármikor lehet fejleszteni egyébként. Nekem képesítésem 0-1 évig van a babákra. Igazából most már ezt divatosan úgy hívják, hogy korai intervenciós terápiák. Én 2 hónapos kortól szoktam vállalni a babákat, mert akkor már van annyi kis figyelmük, hogy akkor már el lehet őket kezdeni játékosan felmérni, és ezáltal kialakítani egy otthoni játékosan feladatsort, amit ez a szülők, anyukák tudnak gyakorolni otthon gyermekükkel.
2: Ez a fajta mozgásterápia, amit korai fejlesztésként te alkalmazol, mennyire traumatizálja a gyermekeket, a babákat? Tudom, hogy nagyon sok féle és eltérő módszer van, amivel lehet fejleszteni a gyermekeket, és azt tapasztalom, édesanyaként is nagyon sok szülőtársam mondta, mesélte, hogy nagyon sír a baba, nagyon kellemetlen nekik ezt végignézni. Mennyire tudjátok ezt ti szelíden végighez vinni?
3: Én reflexszemléletű terapeuta vagyok, így innentől kezdve, mivel én az idegrendszerére hatok a babának, és azt vizsgálom, mert hogy az állapot felmérés során egy reflex profilt állítok fel a babáról, így innentől kezdve nálunk nem nagyon van sírás, nyilván van, hogyha éppen olyan a napja, vagy ugye éppen éhes, vagy bármilyen problémája van, ugye egy ilyen kicsi babánál ez bármikor közbe jöhet, de mi akkor visszaadjuk az anyukának, hogy nyugtassa meg, hiszen akkor nem tudok valós eredményt látni, hogy ő valóban szimmetrikusan használja el a végtagját, hogy ő valóban teljes mértékben képes jobb oldalra elfordítani a fejét, vagy csak éppen borzasztó rossz kedve van és sír, úgyhogy pontosan ezért nálunk a sírás az nagyon-nagyon minimális. Általában ugye mivel játékos megközelítésben vizsgáljuk a reflexeket, örömmel, jó kedvel szokott zajlani.
2: Tehát elterelődik a figyelmük arról, van, hogy ők most egyébként megfigyelés alatt állnak, és nekik is akkor, ha jól értem, házi feladat történik, és otthon édesanyja foglalkozik, vagy hát a szülők foglalkoznak a baba fejlesztésével.
3: Így van, 3-4 feladatot próbálok adni egy-egy babánál. Őt is minden nap kell gyakorolni ezeket a feladatokat, és ott is anyukának, vagy ugye aki érkezik, apuka esetleg, nagyszülők, mert teljes családok szoktak jönni, és ennek mi mindig nagyon örülünk, hiszen mindig nagyon sok a kérdés.
2: Mikre érdemes odafigyelni? Mikor érdemes hozzátok fordulni?
3: Hogyha ugye pici babákról beszélünk, ugye 2 hónapos korban, akkor egyébként ami ugye szembetűnő szokott lenni a szülőnek, de ugye nagyon szerencsés helyzetben vannak, hiszen ott vannak a védőnök segítségül, ugye, illetve a gyerekorvosok, akik ugye szintén fel tudják ráhívni a figyelmet, hogyha esetleg valamilyen jelző értéket látnak a babánál. Ez ugye általában a legszembetűnőbb az a fejfordítás, ez az aszimmetrikus ferde fejtartás szokott lenni. Akkor egyébként, amit még észre szoktak venni a szülők, hogy például, ha háton fekve van a baba, akkor úgymond nem szabályos háton fekvésbe fekszik, amit úgy kellene elképzelni, mint egy I betű, hogy olyan kis egyenes a törzse fölött középen van a feje, meg ugye ott vannak a végtagok. Na most babáknál, ezeknél a kicsi 2 hónapos babáknál lehet látni, hogy ez nem egy I betű, hanem egy C betű valamerre, mert hogy a törzsében van egy kis úgymond ferdeség. De én nem csak a mozgásszervi mozgásvonalon szeretném felhívni a szülők figyelmét, hanem ebben a szemléletben, amikor mi reflexprofilt nézünk, és pontosan ezért utaltam arra, hogy nagyon örülünk, hogyha jön az egész család, mert hogy egyébként amíg a baba éppen felébred, mert ugye odaértek hozzánk, valószínű elalszik az autóban, vagy egyáltalán csak amíg megszokja a környezetet, ugye addig beszélgetünk. És amiről mi beszélgetünk, az az, hogy milyen volt maga a terhesség, milyen volt a születés, és milyen volt az első otthon töltött időszak. Gondolok itt 0-tól 2, de ugye ez 0-tól 3 hónapig. Mert ezt egyébként nagyon sokan nem tudják, hogy a babának a napi rutinja milyen összefüggésben van a mozgásfejlődéssel.
2: És milyen összefüggésben van? Ez nagyon érdekesen hangzik.
3: Elég sok összefüggés van, de én kiemelnék 2 dolgot. Ez egyik a táplálkozás, a másik pedig az alvás-altatás összefüggései, és ezzel kapcsolatban összefüggéseket lehet látni a mozgásfejlődéssel.
0: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora, a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Salamon Gréta bűvész, tűz zsonglőr volt a közelmúltban a Körös Hírcentrum stúdiójának vendége, ahol mesélt többek között arról is, mely fellépések voltak eddig számára a legnagyobb kihívások, melyeket élvezte a legjobban.
3: Voltak-e olyan rendezvények, amikre azt mondod, hogy na igen, ilyet akarok mindig? Tehát amik ilyen csúcs szuper rendezvények voltak így a számodra, vagy mindegyik?
4: Most a tüzesre gondolsz, a tüzes fellépésre? Volt olyan felkérésem többször is, hogy híresebb DJ-k jöttek le Budapestről, és nem tudtam, hogy milyen zenét fognak játszani, és az volt a felkérés, hogy egy 5 percig az ő szettjük előtt, vagy közben és közben pörgessem a tüzet, fújjak, amit szeretnék. Csak egy tűzsó legyen, és az ő szettjüknek a legelején.
3: Csak ne a DJ-re.
4: Ne a DJ-re, igen. Hát a DJ mögöttem még volt, és én meg előtte pörgettem így a tüzet, és az egy óriási élmény volt. Tehát tényleg az a rengeteg ember, aki ott volt, énekelték is a zenét, ő táncoltak, tapsoltak, és nekem az nagyon tetszett. Tehát ez ilyen hirtelen kellett improvizálni, de nagyon-nagyon, ez nagyon nagy élmény volt. Úgyhogy ez tetszett, ez a műsor.
3: Ja, tehát akkor neked ez szimpatikusabb, hogyha mit tudom én, ilyen kiegészítő színpadi elem vagy azért az is jó, az is belefér, hogyha csak te magad vagy a fő attrakció.
4: Mind a kettőt. Uh-huh. Ugye amikor én vagyok, akkor tudom, hogy mi fog következni, miután milyen zenére. Így viszont, hogyha kooperáció van, akkor az is nekem érdekes, és az is feltölt teljesen, mert nagyon jó zenéket adtak a DJ-k akkor is, illetve volt még egy dobozzenekar, most hirtelen nem emlékszem a nevükre, de ők is Talamba zenekar volt, és ők csak dobbal olyan zenét csináltak, amire én tüzeztem, ott is improvizálnom kellett, és így összetettek minket, és nagyon, nagyon jó sült ki az egészből.
3: Meg ugye ilyen volt régen a Safri Duo, és egyébként igen, ők is ugye ezt a kongás, bongós témát nyomták, ugye az arra is tök jó lehet egy ilyen tűzsót végignyomni.
4: Igen, egyébként pont most az ő zenéjükre is gondolkoztam, hogy kellene egy kicsit tüzeznünk.
3: Van az a, ugye a klasszikus, ez a Play the Live.
4: Többször most szembe jön velem, úgyhogy lehet, hogy még be is teszem nem sokkal műsorba.
3: Na, mik a terveid így a jövőre nézve, akár így a bűvész műsort, akár így a tüzes, ledes műsort nézzük.
4: De terv az mindig van, és nagyon sok van. Úgyhogy most, hogy idén elkezdtem a két nagyfiammal tüzeskedni, illetve ledezni.
3: Így a házat még nem égettétek.
4: Nem, de rengeteget gyakorlunk az udvarban. Velük mindenképp szeretnék még több ilyen tüzes kelléket, illetve ledes kelléket még vásárolni, illetve gyakorolni velük egy új műsort, és minden évben új műsort szeretnék velük összeállítani. Illetve terve van véve még, hogy egy zsonglőrsulit is fogunk összeállítani, és akkor ezzel járjuk majd itt a iskolákat, óvodákat, vagy ahova hívnak minket.
3: Bocsánat, igen? Tehát a zsonglőrsuli az azt akarná, hogy ti tanítjátok a, mit tudom én, mondjuk csak hát kisiskolásokat, vagy óvodásokat, vagy igen, lehet konkrétan jelentkezni így hozzátok?
4: Nem, hanem mi megyünk el, és akkor tanítjuk nekik ezeket a pörgetős eszközöket, vagy tányérpörgetést akár. Igen, ezeket tanítjuk nekik. És még, amit már évek óta tervezgetek, nagyon szeretnék egy bűvész tábort indítani. Ez már évek óta bennem van, és már tényleg nagyon régóta tervezem ezt a tábort. Akár egy 5 napos, de lehet, hogy csak egy 3 napos bűvész tábort szeretnék ide szervezni Békés Csabára. Úgyhogy idén nem sikerült sajnos összehoznom, de remélem jövő évre sikerülni fog, és akkor egy Salamon bűvész tábor fog indulni akkor itt Békés Csabán. Úgyhogy ez egy nagyon közeli tervem lenne még így a jövő évre.
3: Úgy véled egyébként, hogy lenne erre igény? Vagy olyan visszajelzések érkeztek hozzád, hogy erre lenne igény?
4: Igen, a szülők már többször kérdezték, hogy nem akarok tábort csinálni, vagy létrehozni, mondom, nem is gondolkoztam rajta, és utána viszont egyre többet kérdezték, és így innen is jött az ötlet, hogy akkor jó lenne egy ilyen bűvésztábor.
3: A szülők egyébként nem óckodnak attól, hogy nehogy felgyújtsd a gyereket, vagy ilyesmi?
4: Nem tüzeznénk, tehát ez tényleg bűvésztábor lenne, nem tüzes. A zsonglőrködést azt tanítanék nekik ott is, de nem tűzzel.
3: Hol a csillagos ég? Tehát én úgy értem ezt a kérdést, hogy most ugye tudatában vagy azzal, hogy tudsz bűvészkedni, tüzeskedni, stb. Érzed-e magadban azt, hogy van még mit fejlődni? Nyitott vagy a fejlődésre, vagy hátradőlsz, és úgy vagy vele, hogy oké, minden tudok, és jöjjön, aminek jönnie kell. Hogy érzed?
4: Én úgy gondolom, hogy az ember élete végig tanul, és fejlődik is, úgyhogy mindenképpen szerintem van fejlődni valóm nekem is. Nagyon sok minden érdekel még, hát ugye a bűvészkedést csinálom, a tűzsonglőrködést csinálom, akkor lufit hajtogatok, arcot festek.
3: Na, nagyon sok derülnek
4: minden, igen, nagyon sok mindennel foglalkozok még. Lehet, hogy még igen, jövőben lesz még új attrakcióm is akár, amivel még eddig senki nem látott fellépni.
3: Klasszikus kérdés jön, mit üzensz azoknak az emberkéknek, akik most döntik el, hogy bűvészkedni akarnak, vagy tűzsonglőrködni akarnak, mit, van-e valami üzenetet számukra? Mire figyeljenek, ilyesmi?
4: Hát rengeteget kell gyakorolni, de először is, hogyha tűzsonglőködésről beszélünk, akkor tűz nélkül. Tényleg naponta legalább egy 20 percet ezzel kell foglalkozni, és a tüzet tényleg a legvégén, mert hogy ez egy elég komoly és veszélyes dolog, úgyhogy mindenképpen a gyakorlás, és érdemes elkezdeni a bűvészkedést is, úgy gondolom, minél hamarabb, annál jobb, annál több dolgot tanul az ember, annál több dolgot tapasztal. Egy jó mestert érdemes találni egyébként, aki bűvészkedéssel, illetve a tűzsonglőködéssel is szeretne foglalkozni, mert nagyon sok mindent hamarabb meg tud tanulni, mint ha mondjuk videóról próbálgat. Úgyhogy mindenképpen szerintem érdemes belekezdeni.
3: Belelátta a gondolataimban egyébként, ezt is felszerettem volna hozni, ugye, hogy miért fontos az, hogyha valaki mentorál téged, tehát nem egy videó mentorál téged, hanem egy húsvér ember.
4: Olyan hibákat is észrevesz, amit én nem biztos, hogy észrevennék magamon, és ezért is fontos, hogy legyen egy szeme az embernek, aki látja, hogy mit ad elő, és szakmai szemmel nézze, nem pedig egy laikus szemmel.
3: Meg én úgy gondolom egyébként, hogy azért is fontos, hogy egy élő személy mentoráljon téged, vagy nem téged konkrétan, hanem azt az illetőt, mert ugye fontosak a visszajelzések is, mert lehet, hogy megbírja az illető csinálni azt a dolgot, azt a trükköt, de lehet, hogy olyan arcot vág hozzá. Tehát ugye itt nagyon-nagyon sok mindenre figyelni kell, hogyha színpadra áll az ember, ugye a megjelenésre, a kommunikációra például, és ugye, hogyha videóból gyakorol egy ember, akkor nem érkezik visszajelzés, és nem mondják, hogy figyelj, ne vágj már ilyen savanyú képet, hanem mosolyogjál, vagy beszélj, vagy akármi. Tehát ugye ezért is fontos tényleg.
4: Így van, igen, és tényleg jobb egy tapasztalattal, aki szintén már előadó, egy olyat felkérni mentornak, mert rengeteg tippet, tanácsot tud adni, pont amit mondtál is, hogy mondjuk milyen arcot vág a műsor közbe. Ezért is a bűvészek tükör előtt szoktak gyakorolni, mert onnan ugye visszalátom magam, amit a közönség is láthat belőlem, uh-huh. És ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mit fogunk mi előadni a közönségnek.
3: Kis rendezvény vagy nagy? Melyik számodra szimpatikus?
4: A kisebb rendezvényeket azért szerettem talán jobban, mert sokkal családiasabb a hangulat, én is olyan felszabadultabbnak érzem magam. A nagy rendezvényeket is szeretem, csak ott meg nem biztos, hogy minden ember látja jól a trükköket, mert messze vannak tőlem, az amiatt annak az a hátránya szerintem, de ugyanúgy szeretem a nagy közönséges fellépéseket is.
3: Izgulsz még egyébként fellépések előtt?
4: Ez egy jó kérdés.
3: Van benned ilyen, vagy tényleg rutinból nyomod? Hát ugye kiindulva abból, hogy már eléggé régóta csinálod ezt a történetet.
4: Igen. Egy picit mindig van bennem, egy pici druk, de csak az első trükkig. Utána már teljesen le tudok úgymond lazulni a műsorra, de azért az elején, hogy minden pontosan össze legyen készítve, jól működjön, ugye például, mint a mikrofon is, igen. Hogy jól működjön.
3: Ezt azért is emlegetjük olyan sokszor, ezt a mikrofonos történetet, mert volt egy bélmegyeri rendezvény, ahol a mikrofonot feladta a szolgálatot, és hát ugye olyankor hát improvizálni kellett, igen, így technikailag is.
4: Igen.
3: Na, Gréta, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy te itt voltál, sok sikert kívánunk neked a továbbiakban, és találkozunk majd legközelebb is.
4: Köszönöm szépen a meghívást, szia!
1: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Hey, Fonzie!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: A Békés Csabai Napló mai adásában az alábbiakról számoltunk be. Bemutatkozott Gábriel Nézelman Edit, az Átkarolva Egyesület elnöke, akivel a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek támogatásáról beszélgetünk. Dr. Siel Urend, a Bábelsbolyai Tudományegyetem egyetemi docense Nopcsa Ferenc tudományos örökségéről és a híres báró dinoszaurusz kutatásban betöltött szerepéről tartott előadást. Farkas Kis Dalma, gyógytornász, manuál terapeuta, a mozgásszervi problémákról, valamint az ezek kezelésében alkalmazott különböző módszerekről mesélt. Salamon Gréta bűvész és tűz zsonglőr pedig a különleges fellépéseiről, a legnagyobb kihívásokról és a legemlékezetesebb produkcióról beszélgetett velünk. Ez volt a Csaba Rádió Békés Csabai Napló című magazinműsora 2026. augusztus 11-én. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánok.
2: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
5: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Újabb feltételeket szabott Irán az Egyesült Államoknak a Hormuzi szoros megnyitásához, a Nemzetbiztonsági Tanács közleménye szerint Teherán a háborús fenyegetések és a szankciók megszüntetése mellett az amerikai csapatok kívül.

szolgált az ügyben. Jelentősen olcsóbb lett a villanyautók és a hibridek kötelező gépjármű felelősségbiztosítása a hagyományos benzin- és dízelüzemű járművekhez képest. A Netrix elemzése alapján az elektromos modellek kötelező biztosítási átlagdíja 52 és 54 ezer forint között alakul, miközben a hagyományos hajtásláncú autóknál 59 ezer forint körül mozog. A kaszkó díjaknál ugyanakkor a magasabb vételár és a drágább javítási költségek miatt továbbra is a villanyautók jelentik a költségesebb kategóriát, ahol az éves átlagdíj eléri a 200 és 260 ezer forint közötti összeget. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Janza Benedek, az élő környezetért felelős minisztérium főosztályvezetője, akit a tárca saját halottjának tekint. Gajdos László miniszter tájékoztatása alapján a fiatal szakember egy augusztus 5-én történt óbudai közlekedési balesetben vesztette életét, amikor egy autós frontálisan ütközött vele. A minisztérium teljes körű támogatásáról biztosította a gyászoló családot. Új levelű békafajt

0: pénzügyekért és bérletekért irány a szín.org. Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Mobil WC bérbeadása és tisztítása. Gardaland.hu.
2: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Reklámot hallottak.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a Kívánság műsor rajtól most elhozom az üzeneteket, mellé a jó zenéket, rádiózzunk együtt. Szép napot kívánok!

0: tegnapi és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a kívánság műsor szól, és itt van egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok Hannának, boldog 17. születésnapot kívánunk, legyen nagyon szép minden napja. Mama aláírásra futott be a köszöntés. Na hát akkor Hannának mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk a most érkező dalunkkal.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a kívánság műsor. A mai műsort is a névnaposainkkal zárjuk. A Zsuzsannáknak és a Tiborcoknak nagyon boldog névnapot kívánunk mára. Őket köszöntsük mindenképpen. A kívánság műsor tehát ennyi volt, én pedig a folytatásban is hozom még a jó zenéket.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség a mai naphoz köthető események közül, hogy 1860-ban Tatán megszületett Bláthy Ottó Titus, a transformátor szülőatya. Én pedig a következő órában is hozom a jó zenéket, sőt egy munkajavító tippet is majd.

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
6: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
7: A szín nem csak a fiataloké. Emlékszel még egy igazi gitárzenés együtt éneklős fesztivál koncertre? Idén a hazai kedvencek mellett olyan világsztárok is érkeznek, mint a Basti. Hozd össze a régi bandát egy felejthetetlen estére a Tiszaparton. Jegyek a szín.org-on. A szín.org-on.
8: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közel.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Mi egy munkajavító tippel készültem mára is, a szakértői vélemény szerint reggel ne nyissunk e-mailt azonnal, adjunk időt magunknak a fókuszra, nem mások sürkös dolgaira. A napunk ritmusát nem mások igényei határozzák meg, hanem a saját céljaink. Ez nagyon fontos lehet. Jó melót!

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor ér most a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát, és további szép napot kívánok egyben. Minden jót!

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.
1: Békés Csabáról. A drón

0: break my heart.
1: A Technopijama kedvencei. Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba.
3: Kellemes kikapcsolódást, szép augusztusi délutánt mindenkinek, a Csabával, a Tegnap és a Ma kedvenceivel. Én Debreceni Ilona vagyok. Az időjárás éppen a tiszta erőből nyár produkciót mutatja be. Mindenki gondoskodjon hát megfelelő folyadékbevitelről és bőre védelméről. Mi pedig gondoskodunk a kedvencekről, emellett pedig érdekességekről. Például a maja időszámítással kapcsolatban, továbbá Heltai Jenővel kapcsolatban. Emellett programokat is hozok, de most a kedvenceké a szó.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: A világ Szegeden találkozik.
7: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
6: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
7: a világ sikerű Bastille,
6: az amerikai hip-hopikon Swae Lee
7: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bér

0: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

Tegnap is a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. Augusztus 11-e van, 1999-ben ezen a napon Magyarország egyes részeiről teljes napfogyatkozást lehetett megfigyelni. Teljes napfogyatkozás ezt megelőzően 1842-ben volt hazánkban. Azt Petőfi is megfigyelte, látta, és a figyelmeztetések ellenére belenézett a napba. Kis híján megvakult, a számára negatív élményt pedig versben is megörökítette. Teremtő Isten, szemeimre a vakságot tán csak nem küldöd. Mi lesz belőlem, hogyha többé nem láthatok hiányt és pipafüstöt. Szerencsére aztán Petőfi szeme helyre jött. Legközelebb pedig 2081-ben lesz Magyarországról megfigyelhető teljes napfogyatkozás. Hát mondjuk a mai 20-asok még reménykedhetnek. Ne szaladjunk ennyire előre, térjünk vissza a zenék közé.

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Néhány kedvencel ezelőtt pedig 1999. augusztus 11-éről meséltem. Akkor teljes napfogyatkozást lehetett megfigyelni hazánk területéről. Legközelebb ilyen eseményre majd csak 2081-ben kerül sor. No de holnap. Holnap is lesz ám mit figyelni. Vagy éppenséggel pont, hogy nem. Megint csak napfogyatkozás, ám de részleges lesz megfigyelhető hazánk területéről. Az ország nyugati részében élők mintegy 60, az ország közepén élők 50, mi itt keleten pedig 40%-os napfogyatkozást figyelhetünk meg. Mikor kezdődik a műsor? Itt keleten 19 óra 20 perc körül, ekkor lép majd a hold a nap elé. Itt keleten a maximum, tehát a legnagyobb takarás 3/4-8 körül lesz, és csak néhány percig tart. Igazán látványos, harapott vörös napsarlót ígérnek a szakemberek. És már 8 előtt vége is lesz a produkciónak. Mondjuk ehhez kell egy teljesen tiszta, zavartalan kilátás a nyugati horizontra. Készüljünk rá, holnap is mesélek majd róla, de most szóljanak a kedvencek.

0: Tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: I'm holding on your rope, got me 10 feet off

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
7: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
8: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
9: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Jó ötlet, Micike!
10: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
11: Internetix.
10: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
11: Internetix.
10: Díjmentes bekötés.
11: Internetix.
10: Legmodernebb optikai hálózat.
11: Internetix.
10: Megbízható, elérhető, korlátlan.
11: Internetix.
10: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
11: Internetix.
10: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
12: Reklámot hallottak.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió.
1: Egy-egy jó zene hallatán azt érzem, milyen jó, hogy nem egyedül hallottam, hanem velem együtt sokan hallgatták. Ma tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Augusztus 11-e van, 1999-ben ezen a napon Magyarország egyes részeiről teljes napfogyatkozást lehetett megfigyelni. Meg is figyeltük, ki emlékszik rá. Azon a napon 2 teljes percre szinte teljesen megállt az élet hazánkban. A 2 perc 23 másodperces teljes napfogyatkozást a Szombathely-Szeged sávban lehetett megfigyelni. Ebbe a Balaton és a Velencei tó területe is beletartozott, sokan innen követték az eseményeket nyaralással egybekötve. Igazi népünnepély volt az a nap. A teljesség perceire szó szerint megállt az élet. Voltak olyan munkahelyek, ahol egész napra rendkívüli szabadnapot adtak, máshol csupán erre a pár percre hagyták félbe a munkát. Egy cikk szerint ezt a ritka csillagászati eseményt nem csak a hazai lakosság, hanem számtalan kimondottan a megfigyelés céljával a világ minden tájáról hazánkba érkezett turista és csillagász is követte. Én emlékszem, hogy az udvarunkon álltam, úgyhogy ott turistával nem találkoztam. Akik olyannyira fiatalok, hogy nem élték át ezt az eseményt, visszanézhetik a neten, hiszen az akkor videókamerával készített felvételeket már digitalizálták, és a neten elérhető közelségben a kedvencek. Térjünk vissza a zenék közé.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba. Szép napot mindenkinek, augusztus 11-e van. Isten éltesse a Zsuzsannákat. Nem csak februárban ünneplik névnapjukat, hanem ide augusztus 11-ére is ezt a szép nevet írták a naptárba. Az ókori egyiptomi eredetű név héber közvetítéssel került át más nyelvekbe. Állítólag az eredeti alakja a zsn, jelentése pedig a lótuszvirág. Drága Zsuzsák, Zsuzsannák, Zsuzsikák, sok-sok boldogságot, és Isten éltesse mindazokat, akik augusztus 11-én születtek. Egy napon Heltai Jenő magyar író költővel. Tőle származik az idézet: az élet szép, te néked magyarázzam. Kívánom, hogy minden ünnepelt érezze ezt. Jó egészséget, sok-sok boldogságot!

0: Csaba Rádió.
1: A nyár legjobb zenéi, mert tegnap is a ma kedvencei, ez a Csaba nyári programot hoztam. Augusztus 22-én szombaton Szarvasra Vízi Színházba érkezik a Funny Money, azaz Rossz pénz nem vészel című előadás, a Bánfalvi stúdióból hozatta. A történet szerint Császár András, a középkorú hivatalnok már unja a jól megszokott életét, azonban minden változik, amikor a metróban összeütközik egy ismeretlennel, és elcserélik az aktatáskájukat. Az idegen táskában 2 millió eurónyi értéket talál, eszeágában sincs visszajuttatni. A bohózatról, az előadásról további információkat a víziszínház.hu weboldalon találunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége a lakossági energiafogyasztás csökkentése érdekében átfogó energetikai korszerűsítést és a rezsicsökkentés reformját javasolja. Tibor Dávid, a Masterplast alapító elnöke kiemelte, hogy az épületek megfelelő hőszigetelése az alapja a hővesztés megelőzésének. A szövetsége mellett egy idősávos villamos energiatarifa bevezetését szorgalmazza, amely napközben olcsóbb, míg a délutáni és esti csúcsidőszakban drágább áramot biztosítana, arra ösztönözve a lakosságot.

0: 2022-ben. A 10 éves 3550 milliárd forintos program keretében kiemelt figyelmet kap a Debrecen Nyíregyháza vasútvonal korszerűsítése, a debreceni főpályaudvar felújításának előkészítése, valamint a miskolci vonal sebesség fejlesztése. A fejlesztések része továbbá a fővárosi kötött pályás hálózat megújítása, új intercity szerelvények beszerzése és a regionális vonalak fejlesztése is. Jelentősen olcsóbb lett a villanyautók és a hibridek kötelező gépjármű felelősségbiztosítása a hagyományos benzin- és dízelüzemű járművekhez képest. A Netrix elemzése alapján az elektromos modellek kötelező biztosítási átlagdíja 52 és 54 ezer forint között alakul, miközben a hagyományos hajtásláncú autóknál 59 ezer forint körül mozog. A kaszkó díjaknál ugyanakkor a magasabb vételár és a drágább javítási költségek miatt továbbra is a villanyautók jelentik a költségesebb kategóriát, ahol az éves átlagdíj eléri a 200 és 260 ezer forint közötti összeget. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Kellemes kikapcsolódást, ez a Csaba 88.9-en, ahol a kedvencekkel folytatjuk. Augusztus 11-e van, Heltai Jenő születésének évfordulója. Az íróköltő szerint a drámaírók között két sötét ellensége van a színigazgatónak. Az, akinek a darabját nem adja elő, és az, akinek a darabját előadja. Szóval a van kalap, nincs kalap dilemmát már Heltai Jenő is ismerte. Vannak kedvenceink, mégpedig a javából. Teljen velük kellemesen a délután.

0: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap napos, csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élünk, néhol erős lökések kísérik majd az északi-északkeleti szelet. Hajnalban 18, míg holnap délután 30 fok várható.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában.
5: Csaba.
4: Csaba Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: A szín nem csak a fiataloké. Emlékszel még egy igazi gitárzenés együtténeklős fesztivál koncertre? Idén a hazai kedvencek mellett olyan világsztárok is érkeznek, mint a Basti. Hozd össze a régi bandát egy felejthetetlen estére a Tiszaparton. Jegyek a szín.org-on. A szín.org-on.
8: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
9: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
10: Reklámot hallottak.

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: A tegnap is a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. A kedvencek közé pedig egy olyan pikáns receptet hoztam, ami miatt megint csak felszaladt a szemöldököm. Ez a pikáns, rántott görögdinnye héj. Bizony. Én is két kedve fogadtam, de azért elmondom, mit olvastam. A dinnye sötétzöld, kemény külső viasz rétegét lehámozzuk. Megmarad a fehér hús. Ezt hasábokra vágjuk. Keményítőben kell megforgatni, aztán csípős, csilis mézes sörbundában, forró olajban kisütjük. Állítólag ez ropogós frissítő, a fenntarthatóság jegyében. Értem én, remélem finom is. A cikk legalábbis azt mondja, értékes tápanyagokat tartalmaz a dinnyehéja, illetve annak a fehér része. No, ha valaki hamarabb kipróbálja, mint én, majd mesélje el. Most a kedvencek mesélnek nekünk.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: A VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: Szép délután, kellemes kikapcsolódást mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en, augusztus 11-én. Nagyon furcsa, vagy inkább érdekes évfordulóra bukkantam. Augusztus 11-éhez a kalendáriumban a következőt írták. Ez a nap a maja időszámítás kezdete. A maják naptárukat csillagászati megfigyelésekre alapozták, képesek voltak megállapítani a téli és nyári napfordulóm, a tavaszi és őszi napi egyenlőség dátumát, továbbá, hogy egy adott dátum milyen napra fog esni. Dátumokat véstek a templomokra, emlékművekre, és dátumokat tettek edényekre, szóval használati tárgyaikra. Hitük szerint a történelem ciklikusan ismétli önmagát. Voltak szerencsés és szerencsétlen napok. Az ünnepségek, fesztiválok, megemlékezések szerencsés napokhoz voltak időzítve, elképzelhetetlen volt számukra, hogy vallási rituálét vagy háborút kezdjenek, vagy akár születésnapot ünnepeljenek, anélkül, hogy előzőleg meg nem nézték a naptárt. Elképesztő pontosságot értek el a csillagászati megfigyeléseikkel, amit szabad szemmel végeztek. Naptárukkal kapcsolatban pedig talán az egyik legfontosabb információ, hogy az idő nem ér véget, csak az időszámítás aktuális ciklusa. Azaz, másnap minden kezdődik előről. Kezdődjön most egy kedvenc, legyen szép a délután a Csabával!

face. A Technobizsamma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: A legjobb válogatásban szólnak a kedvencek ezen a nagyon szép augusztusi délutánon. Augusztus 11-e van, Heltai Jenőre emlékeztünk ma többször is, hiszen a Néma Levente szerzője 1871-ben ezen a napon született. Tőle származik az idézet, hogy a mások öröme és fájdalma mindig egy kicsit színház nekünk. Páholyból nézzük, és közben nem gondolunk arra, hogy minket is néznek. Én abban bízom, hogy minket hallgatnak azok, akik a jó zenéket szeretik, hiszen a kedvencek itt szólnak a Csabán. Velük kívánok további kellemes kikapcsolódást, viszonthallásra.

Kivételen a családokért felelős államtitkárság korábbi helyisége látható, amelyet korábban többek között Novák Katalin és Kon Zsófia is használt. A miniszter kritizálta a helyiség kialakítását, mivel szerint a tárolóhelyek és az íróasztal nélküli csillárokkal és recepciós pulttal berendezett tér nem a tényleges munkavégzést, hanem a puszta reprezentációt szolgálta. A Ferencváros elnöke

sértést a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az év első felében. A szakemberek közel 3000 játékot vizsgáltak meg a közterületi és intézményi helyszíneken, a hiányosságok miatt pedig 14 millió forint bírságot szabtak ki. A hatóság a balesetveszélyes eszközök használatát megtiltja, a tanév kezdetével pedig az óvodai és iskolai udvarok biztonságát is ellenőrzik majd. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Janza Benedek, az élő környezetért felelős minisztérium főosztályvezetője, akit a tárca saját halottjának tekint. Gajdos László miniszter

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: reklám, termék megjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
3: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: A 47-esen Gyulán a Csabai út

0: körforgalomnál átépítik a csomópontot, a Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
2: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz. Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Újkígyóson, Battonyán és Tótkomlóson is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
4: Szabadtéri világpremier a Dóm téren. A Wikid a magyar nézőket is meghódítja. Stefani Schlesser, Tóth Angelika, Udvaros Dorottya, Feke Pál, Hevér Gábor, Csonka András, Koltai Nagy Balázs, Puskás Dalos Péter, Pásztor Virág, Fejszés Attila szereplésével, Szente Rajk rendezésében, az Erkel Színház produkciójában. Díszlet és jelmeztervező, Visual Supervisor, Kenta úr. Koreográfia, Túri Lajos Péter. A Varázslat augusztus 14-től 6 alkalommal a Szabadtéri vár.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: A szín nem csak a fiataloké. Emlékszel még egy igazi gitárzenés együtténeklős fesztivál koncertre? Idén a hazai kedvencek mellett olyan világsztárok is érkeznek, mint a Basti. Hozd össze a régi bandát egy felejthetetlen estére a Tiszaparton. Jegyek a szín.org-on. A szín.org-on.
9: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
10: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
11: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 11-e kedd van, a Tiborcok és a Zsuzsannák ünneplik névnapjukat. A Tiborc férfi név latin eredetű, a jelentése Tibur városából való. A Zsuzsanna ókori egyiptomi eredetű név, mely héber közvetítése került át más nyelvekbe. Női névként csak a héberbe történt asszimilációja után volt használatos, Sosanna formában, aminek jelentése itt Lilium. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes keddet és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Augusztus 11-e, kedvan, üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A mai napon ünnepli 55. születésnapját Csőre Gábor, Jászai Mari díjas magyar színművész, szinkronszínész és műsorvezető, a kortárs magyar kulturális élet egyik legfoglalkoztatottabb és legnépszerűbb szinkron hangja. Legszélesebb körben olyan ikonikus karakterek megszólaltatójaként ismert, mint Eric Cartman a South Parkból, vagy éppen Adam Sandler állandó magyar hangja. 1997 óta a Vígszínház társulatának oszlopos tagja. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Már megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek, kellemes keddet és kellemes rádióhallgatást kívánok!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 11-e kedd van, a mai napon ünnepelné 73. születésnapját a tavaly július 24-én szívroham következtében elhunyt Hulk Hogan, minden idők egyik legismertebb és legnagyobb hatású amerikai profi pankrátora, színésze és televíziós személyisége. Kulcs szerepet játszott a profi birkózás 1980-as évekbeli globális popkulturális áttörésében. Tisztelettel emlékezünk rá. A folytatásban pedig jönnek a legnagyobb slágerek. Kellemes keddet és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: A szín nem csak a fiataloké. Emlékszel még egy igazi gitárzenés együtténeklős fesztivál koncertre? Idén a hazai kedvencek mellett olyan világsztárok is érkeznek, mint a Basti. Hozd össze a régi bandát egy felejthetetlen estére a Tiszaparton. Jegyek a szín.org-on. A szín.org-on.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottam.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 11-e, kedd van, 155 évvel ezelőtt Budapesten született Heltai Jenő, kosúdias író, költő. Az operettek, bohózatok, karcolatok, novellák írásának mestere volt, aki műveiben könnyedén alkalmazta a humoros, ironikus hangnemet és a különböző találó jellem és helyzetkomikumokat, de vidám alkotásaiban is mindig ott rejlett a társadalmi bírálat, a valós emberábrázolás igénye. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes keddet és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: rádióban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió.
1: Hallhatóan jobb.
2: Let me tell you.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. augusztus 11-e kedd, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Energetikai korszerűsítés várható a békéscsabai mentőállomáson. Nagy sikert aratott az első sarkadi traktoros nap. A hőség ellen is védik a munkácsi képeket. Az elhurcolt eleki németekre emlékeztek. Komplex energetikai felújítás valósulhat meg a békéscsabai mentőállomáson a jedligányos energetikai program részeként. A beruházás során korszerűsítik a fűtési rendszert, kicserélik a nyílászárókat, hőszigetelik az épületet, valamint bővítik a meglévő napelemes rendszert is. A fejlesztés az országos mentőszolgálat 20 mentőállomást érintő programjának része. A beruházások célja, hogy az érintett állomások hosszú távon energiatakarékosabban és fenntarthatóbban működhessenek. A békéscsabai mentőállomás 1989-ben költözött jelenlegi helyére. Az elmúlt évtizedekben több felújítást és korszerűsítést is végrehajtottak az épületen, de energetikai szempontból továbbra is vannak elavult elemek. Csendes Csaba, a mentőállomás vezetője elmondta, hogy örömmel fogadták a fejlesztés lehetőségét. Hozzátette, bár az épület nincs rossz állapotban, az 1989-ben épült létesítményen az elmúlt években végrehajtott korszerűsítések, például a kazánok cseréje mellett is maradtak olyan hiányosságok, amelyek megszüntetésével jelentős energia megtakarítás érhető el. A tervek szerint megújul a fűtési rendszer, kicserélik a régi öntött vas radiátorokat és a nyílászárókat, emellett külső homlokzati hőszigetelést kap az épület, a már meglévő napelemes kapacitást szintén bővítik. A fejlesztés egy országos program része, amely a modernizációs alap támogatásával összesen 1 250 000 000 forintból valósul meg. Ennek keretében a következő években 20 hazai mentőállomás energetikai korszerűsítését tervezik. A beruházások során többek között megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók, korszerűsítik a fűtési és hűtési rendszereket, energiahatékony villamos hálózatokat alakítanak ki, valamint napelemes rendszereket telepítenek vagy bővítenek. Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője közölte, hogy várhatóan 2028. júliusáig valamennyi érintett mentőállomáson megkezdődnek a kivitelezési munkálatok. Addigra több helyszínen már be is fejeződhetnek a korszerűsítések. A projekt fizikai és pénzügyi zárásának határideje 2029. december 31-e, ezt követően pedig 3 éves fenntartási időszak kezdődik. A programban a békéscsabai mentőállomás mellett többek között a debreceni, kecskeméti, miskolci, szolnoki és tatabányai állomás is érintett lehet. Első alkalommal rendezték meg a sarkadi traktoros napot, amelyet a szervezők eredetileg kisebb családias eseménynek szántak. Az érdeklődés azonban minden várakozást felülmúlt. 40 versenyző nevezett és többen távolabbról kamionnal szállított traktorokkal érkeztek Sarkadra. A résztvevők ügyességi, gyorsasági és erőhúzó versenyeken mérhették összetudásukat. A Sarkadi Összefogás Gazdakör Egyesület és Szekeres Tamás közös szervezésében megvalósult program a mezőgazdaság iránt érdeklődőket, a családokat és a térség lakóit is összekapcsolta. Vámos Enikő szervező elmondta, hogy a nevezők száma még az utolsó pillanatban is folyamatosan emelkedett. A pályát úgy alakították ki, hogy kihívást jelentsen, ugyanakkor élvezetes legyen a versenyzők számára. A feladat során a résztvevőknek szalomozniuk kellett, egy háromszög alakú szakaszon teniszlabdát kellett ledönteniük, majd tolatás következett, ahol újabb labdát kellett eltalálniuk. Visszafelé ismét szalomozás vált rájuk. A szervező szerint a pálya némi ügyességet és minimális tolatást igényelt. A verseny ők azonban rendkívül profin kezelték a gépeket. A visszajelzések alapján a résztvevők és a versenyzők is pozitívan értékelték a rendezvényt. A munkanap ellenére sokan érkeztek szurkolni, a családokat pedig ugrálóvár, ingyenes arcfestés, bográcsozás és egyéb programok várták. Vámos Enikő kiemelte, szándékosan könnyebben teljesíthető pályát alakítottak ki, mert elsősorban az volt a céljuk, hogy a versenyzők élvezzék a programot. Hozzátette, hogy más nagyobb hagyományokkal rendelkező traktoros rendezvényeken ennél nehezebb akadályokat is építenek, de Sarkadon az élményszerzés volt a legfontosabb. A versenyző közül Bondár Gábor is értékelte a megmérettetést. Az ügyességi versenyen indult, és úgy vélte, hogy a pálya izgalmas és jól kialakított volt, bár saját teljesítményével nem volt teljesen elégedett, a rendezvényt összességében nagyon jó élménynek tartotta, és azt mondta, ha jövőre is megtartják, ismét indulna. Székecs István szintén pozitívan nyilatkozott az első sarkadi traktoros napról. Szerinte jó ötlet volt a rendezvény megszervezése, jól érezte magát. magát és a pályát is sikerült teljesítenie. Úgy fogalmazott, hogy a feladat nem volt egyszerű, a kanyaroknál érezhető volt az izgalom, de összességében számára is nagyon jó élményt jelentett. A szervezők bíznak abban, hogy a nagy érdeklődésnek köszönhetően a sarkadi traktoros nap a következő években is folytatódik, és idővel hagyománnyá válik a térségben.

0: tartós nyári hőség nem csak az emberek szervezetét, hanem a múzeumok műtárgyait is megterhelheti. A Munkácsy Mihály Múzeumban ezért kiemelt figyelmet fordítanak a kiállító terek megfelelő hőmérsékletére, mivel a festmények érzékenyen reagálnak a hőingadozásra. Az intézmény egyik legfontosabb feladata a Munkácsy festmények állapotának megőrzése. Bács Megi Gábor igazgató elmondta, hogy a képek különösen érzékenyek a hőmérséklet változására. Ennek egyik oka, hogy Munkácsy realista korszakában több alkotásán bitumenes, sötét aláfestést és alapozó masszát alkalmazott a kontrasztok erősítésére és a háttérmélységének fokozására. A nagy kiállítóteremben 4 klímaberendezés működik, amelyeket úgy állítottak be, hogy mintegy 20 Celsius fokos hőmérsékletet tartsanak. Bács Megi Gábor szerint ez a legmelegebb napokon is megfelelő környezetet biztosít a festmények számára. A feladatot ugyanakkor nehezíti az épület kialakítása. A kiállító terem fölött bádogtető található, amely alatt a nyári hőségben rendkívül magas hőmérséklet alakulhat ki. A klímaberendezések külső egysége is a padlástérben kaptak helyet, mivel műemléki szempontok miatt azokat nem lehet az épület külső homlokzatára telepíteni. Az igazgató hozzátette, a berendezéseket folyamatosan ellenőrzik, karbantartásuk pedig kiemelt fontosságú. Az eddigi tapasztalatok alapján az idei hőhullámokat sikerült megfelelően kezelni, így a Munkácsy festmények nem szenvedtek károsodást. Megemlékezést tartottak Eleken a magyarországi németek elhurcolásának 80. évfordulója alkalmából. A programot az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Eleki Németek Egyesülete szervezte. A résztvevők Elek történelmének egyik legfájdalmasabb eseménysorozatának áldozatai előtt tisztelegtek. A megemlékezés a római katolikus temető sírkőkertjében kezdődött, ahol a világháborúkban elesett eleki honfitársokra emlékeztek. Ezt követően a Sallós Boldogasszony templomban dr. Gruber László plébános celebrált német nyelvű megemlékező szentmisét. A rendkívüli hőség miatt a program további része is a templomban zajlott, itt emlékbeszédeket hallhattak az érdeklődők, a megemlékezés a kiüzetési emlékműnél koszorúzással zárult. A koszorúzást követően a kiüzetési emlékmű közelében a dr. Csepregi Imre téren leleplezték a Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázati támogatásból megvalósított tanúsvényének újabb állomását jelölő emléktáblát. Az új állomás a kiüzetés, valamint az azt követő tragikus események és az újrakezdés történetét mutatja be. Az 1946 és 1948 között zajló kiüzetés Magyarországon mintegy 200 000 embert érintett, köztük csak nem 5 000 eleki lakost. Az elekiek többsége a háború utáni Németországban, Laudenbachban és környékén talált új otthonra. A megemlékezésen hangsúlyt kapott, hogy a magyarországi németek szenvedés története ma is fontos emlékeztető arra, minden ember alapvető joga, hogy ott élhessen, ahová született. Megőrizhesse hitét, kultúráját és anyanyelvét, valamint saját közösségében találhasson otthonra. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Nédo Géza köszönti önöket, hölgyeim és uraim, augusztus 10-e hétfő van. 193 évvel ezelőtt alapították meg Chicago városát. 200-350 telepes alapított saját települést, a Chicago név jelentése hagymamező. A szót először egy 1688-as francia dokumentumban jegyezték fel, a dokumentum szerint a környéken nagy mennyiségben nőtt vadhagyma és vadfokhagyma. Ugyan hagymamezőnek fordítják, bár pontosabban talán azt jelenti, hogy a vadhagymák helye, vagy ahol sok vadhagyma nő. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, érkezzenek a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Alió, indulunk a kedvesti kedvenceitekkel. Itt a Csaba Rádió, néhány Szalai Balázs vagyok, és mint mindig most is én hozom a legjobb dalokat. Elé pedig sok-sok érdekességet. Innen helyből, na meg a nagy világból. Tartsatok velem, szép estét!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Színésznőként debütál Adele, aki Tom Ford új filmjében kapott szerepet. A Cry to Heaven című adaptáció az opera virágát és két férfi sorsát követi nyomon. Adele olyan nevek mellett szerepel majd, mint Aaron Taylor Johnson, Colin Firth és Paul Bettany. Az alkotás a rendező harmadik nagyjátékfilmje, bemutatója pedig ősszel lesz. A produkció már most nagy érdeklődést keltett, hiszen a kritikusok szerint a rendező és az énekesnő együttműködése különleges eleganciát és drámai erőt ígér a filmvásznon.

A mai hőség után holnapra visszavesz egy picikét a nyár, de csak átmenetileg, ugyanis az a hidegfront, ami éppen a Kárpát-medence felett vonult el, egy gyengécske ugyan, de minket is elér, úgyhogy holnap már csak így idézőjelben 30-31 fokos maximum lesz délután, aztán csütörtökön is 32 fok mellett lélegezhetünk fel. Utána azonban a hétvégén lesz még egy hajrá, állítólag akkor egy újabb hőhullám érkezik, de nem tart sokáig, a jövő héten már az átlagnak megfelelő hőmérsékletekben lehet részünk.

0: kiss down the road.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
2: Ha tetszettek az este eddigi dalai, akkor mindenképpen maradjatok velünk. Igazán jó kis lágereket ígérhetek nektek a folytatásra is. Hétfőn, hello ismét, C.H. Szalai Balázs vagyok. Remélem, hogy a most elindult egy órát is együtt fogjuk tölteni. Jó rádiózást hozzá!

0: Rádió.
1: Könyvben meséli el életét Alice Cooper. A legendás rockzenész nagyszabású memoáriában őszintén beszél majd pályafutásáról, a rock and roll viharos éveiről és személyes küzdelmeiről. A kötet felidézi a 60-as, 70-es és 80-as évek zenei világát, és betekintést ad Cooper különleges életútjába, abba az átalakulásba is, amelynek során a botrányairól ismert rocklázadóból később mélyen vallásos ember lett. A könyvben számos hírességgel való találkozás története is helyet kap. A memoár október elején jelenik meg.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

ősmaradvány kiállítás, nagyon izgalmas állatbemutatók, és még égkorszaki előadás is várja majd a családokat az állatkertek éjszakáján Szarvason, a Körösvölgyi Állatparkban. A vendégek sötétedés után távcsöves csillagvizsgálaton vehetnek részt, valamint éjjellátó készülékekkel figyelhetik meg az állatok éjszakai életét. Na de mindez majd augusztus 29-én lesz, úgyhogy erről a részletesebb ajánlatokat is hozzuk még addig. A holnapi estét pedig, ha már a csillagoknál tartunk, érdemes lesz az ég kémlelésével tölteni. Egyrészt részleges napfogyatkozás lesz már a kora esti késő délutáni óráktól. Érdemes lesz figyelni az eget, hogy a 60-70%-ban nálunk is látható lesz a napfogyatkozás, és aztán utána is minél tovább érdemes lesz fent maradni, kémlelni az égboltot, hiszen a perszeidák, meteorraj csúcsidőszaka is a holnap éjszakára fog esni, tehát ezekből a hullott csillagokból természetesen ma este is láthatunk. Nem kell más tenni, mint mondjuk pihengetni egy nagyon keveset. Szabad ég alatt az esti órákban remélem lesz erre lehetőség. Arra pedig remélem pláne, hogy közben szóljon a Csaba Rádió, benne most egy újabb kedvencünk.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Már folytatjuk is a közös kedvenceinkkel, az újdonságokkal és a régi nagy klasszikusokkal. Itt a Csaba Rádió, a mai estét. Hello, ismét Szalai Balázs vagyok. Rögtön indítom a következő nagyszerű slágert. Tartsatok velem.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Újra megnyitja a táncteret a Madonna. Érkezik a Confessions on a Dance Floor folytatása. Az ikonikus album második része több mint 20 év után jön, és már most hatalmas várakozás előzi meg. A pop királynője ismét együtt dolgozott az eredeti lemez producerével, így a hangzás ismerős lehet, mégis friss energiákat ígér. Madonna szerint a tánc több, mint szórakozás, egyfajta közös élmény, amely összeköt és felszabadít, ezt szeretnék megmutatni a legendás korong folytatásában is.

Mumford & Sons következik, az angol folk rock együttes még az év elején mutatta be az 5. stúdióalbumát, a Rushmore-t, amely világszerte elnyerte a rajongók tetszését. Most, néhány hónappal később, a rendkívül megterhelő koncertidény ellenére is tovább dolgoznak, ki is adták a legújabb friss anyagukat. A Rubber Band Man című kislemezen az ír énekes régi barátjuk azért is közreműködik.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Zárjuk lassan a mai esténket is. Térjetek nyugovóra hamarosan, ezt kívánom. Minél több pihenést holnap reggelig, ha pedig még nem tudtok aludni, akkor szóljon természetesen a Csaba Rádió. Az biztos, hogy én holnap is itt leszek, már kora estétől számítok rátok megint. Addig is vigyázzatok magatokra. Ászalai Balázst hallottátok.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Folyamatosan zajlanak az iparterületi fejlesztések munkálatai. Energetikai korszerűsítés indulhat a mentőállomáson. Rimini békési táncosok nyitották meg a Nemzetközi Folklor Fesztivált. Országos Foltvarró Fesztiválra készülnek a kézműves közösségek mezőtúron. Már is mondom a részleteket. Békés Csaba önkormányzata arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a Békés Csaba meglévő iparterületek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel című projekt kivitelezése a nyári kánikula ellenére is folyamatosan halad. A Mokri utcáról az ipari parkig tartó szakaszon a földmunkák szinte teljes egészében elkészültek, és megkezdődik a kerékpárút további rétegeinek kialakítása, valamint a közvilágítási létesítmények építése. A Dobozi úti kerékpárút építése is ütemetesen zajlik. A város arra kéri az arra közlekedőket, hogy az ideiglenes forgalom korlátozásra legyenek tekintettel, és tartsák be a sebességkorlátozást. A Korvin utca és a Lencsési út csomópontjánál található nádas lecsapoló műtárgy kivitelezése szintén elkezdődött. A munkálatok három ütemben ideiglenes forgalom tereléssel valósulnak meg, a terelő útvonalakat pedig szilárd burkolattal látják el, csökkentve a porterhelést. A beruházás egyik fontos eleme, hogy a várnál magasabban jelent. A talajvíz, ezért a kivitelezőnek folyamatos 0-24 órás vákumos talajvízszint csökkentést kell alkalmaznia, amihez szivattyúház telepítése szükséges. A korábbi kormány rendelete miatt a szolgáltató várhatóan nem tud ideiglenes áramot biztosítani, így a víztelenítést 100 dB alatti zajterheléssel működő dízel agregátorral kell megoldani. Az agregátor folyamatosan üzemel majd, a vállalkozó pedig intézkedik arról, hogy az esti órákban a zajhatás a lehető legkevésbé zavarja a lakosságot. A kivitelezés összhangban zajlik az építőkútja második ütemének munkálataival. A két beruházás részben egymásra épül. Az eredetileg iskola kezdésre tervezett befejezés a talajvíz okozta nehézségek miatt várhatóan nem tartható, így mindkét projekt október közepéig lassíthatja a csomópont áthaladását, ugyanakkor a további projekt elemek munkái már zavartalanul folytatódnak. Az önkormányzat tisztelettel kéri a lakosság türelmét és megértését. A teljes beruházás határideje ez év december vége, de a kivitelező törekszik arra, hogy az ősz folyamán minden projektterület befejezze a munkát, és megindulhassanak a kerékpárutak forgalomba helyezési eljárásai. A csapadékvíz elvezetőrendszer létesítménye is az ősz végére kezdhetik meg működésüket. Komplex energetikai felújítás valósulhat meg a Békés Csabai mentőállomáson a Jedlikányos energetikai program részeként. A beruházás során korszerűsítik az épület fűtési rendszerét, megújulnak a nyílászárók, hőszigetelést kap az épület, és bővül a meglévő napelemes rendszer is. A fejlesztés az Országos Mentőszolgálat 20 mentőállomását érintő országos program része, amely hosszú távon energiatakarékosabb és fenntarthatóbb működést kíván biztosítani. A Békés Csabai mentőállomás 1989-ben költözött jelenlegi helyére, és bár az elmúlt évtizedekben több korszerűsítés történt, továbbra is vannak energetikailag elavult elemek. Erről beszélt Csendes Csaba, az állomás vezetője, aki elmondta, örömmel fogadták a fejlesztés lehetőségét. Úgy fogalmazott, hogy bár az épület nincs rossz állapotban, egy több mint három évtizede épült létesítményről van szó, amelynek vannak olyan hiányosságai, amelyek megszüntetésével jelentős energiamegtakarítás érhető el. A tervezett beruházásban szerepel a fűtési rendszer korszerűsítése, a régi öntött vas radiátorok cseréje, új nyílászárók beépítése, külső homlokzati hőszigetelés, valamint a napelemes kapacitás bővítése. A fejlesztés a modernizációs alaptámogatásával 1 milliárd 250 millió forintból valósul meg, és 20 hazai mentőállomás energetikai korszerűsítését foglalja magában. A beruházások során megújulnak a hőszigetelések és nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatokat alakítanak ki, valamint napelemes rendszereket telepítenek vagy bővítenek. A programban a Békés Csabai mellett még a debreceni, a kecskeméti, a miskolci, a szolnoki és a tatabányai mentőállomás is érintett.

0: A tartós nyári hőség nem csak az embereket, a múzeumok műtárgyait is veszélyeztetheti. A Munkácsy Mihály Múzeumban ezért kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a kiállítóterek hőmérséklete állandó maradjon, mivel a festmények érzékenyen reagálnak a hőingadozásra. A múzeum egyik legfontosabb feladata a Munkácsy alkotások állapotának megőrzése. Erről beszélt Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója, aki azt mondta, hogy a képek különösen érzékenyek a hőmérséklet változásra, mert Munkácsy realista korszakában bitüm nevű sötét aláfestést és alapozó masszát alkalmazott a kontrasztok erősítésére és a háttérmélységének növelésére. Úgy fogalmazott, hogy a nagy kiállító térben 4 klímaberendezés működik, amelyeket úgy állítottak be, hogy közel 20 Celsius fokos hőmérsékletet tartsanak fenn. Ez biztosítja a festmények számára megfelelő környezetet még a legmelegebb napokon is. A feladatot azonban nehezíti az épület adottsága. A kiállító terem fölött bádogtető található, amely alatt a nyári hőségben rendkívül magas hőmérséklet alakul ki. A klímák külső egységei is ezen a padlástéren működnek, mivel műemléki előírások miatt nem helyezhetők el az épület homlokzatán. Az igazgató hozzátette, hogy a berendezéseket folyamatosan ellenőrzik, karbantartásuk pedig kiemelt fontosságú. A múzeum tapasztalata szerint az idei hőhullámokat sikerült megfelelően kezelni, így a képek nem szenvedtek károsodást. A foltvarrók szerint a foltokból közösség, az ötletekből alkotás, a találkozásokból pedig élmény születik. Ezt vallják mindazok, akik szervezik, és akik aktív résztvevői lesznek az idei országos foltvarró fesztiválnak mezőtúron. Az érdeklődőket augusztus 14 és 16 között várják mezőtúrra, az Alföld közepére, ahol az országos foltvarró fesztivált a Magyar Foltvaróci és a helyi tűzvarázslók baráti kör rendezi meg a közösségi házban. A házigazdák kiállításokkal, vásárral, szakmai tanfolyamokkal és workshopokkal készülnek. Az orosházi foltvarrók munkái sem hiányoznak majd a rangos eseményről, ezt már Végváriné Rehák Gizella, a csoport vezetője tette hozzá, és több alkotást magukkal is visznek, és önálló kiállítással is készülnek. Úgy fogalmazott, nagyon bíznak abban, hogy sokan ellátogatnak a kézművesség ünnepére. A rendezvény több helyszínen zajlik, az orosházi csoport munkái a 4-es helyszínen lesznek láthatók. Hozzátette, hogy érdemes lesz körbenézni és rácsodálkozni arra, mire képes az ügyes kéz tűvel, cérnával és némi kreativitással. A Belencéres Néptánc Együttes idén nyáron Olaszországban, a Rimini térségében megrendezett nemzetközi folklórfesztiválon képviselte Magyarországot és Békés városát. A csoport táncosai az egyhetes program során nem csak sikeres fellépésen mutatták be a magyar néptánc kultúrát, hanem számos közösségi és kulturális eseményen is részt vettek. Az út első állomása Trieste volt, ahol a táncosok rövid városnézés keretében ismerkedtek meg az Adria egyik legjelentősebb kikötővárosával. Ezt követően kezdtek meg Rimini, Miramare város részébe. Erről számolt be Dákné Domonkos Julianna, a Belencéres Néptánc Együttesért Egyesület elnöke, valamint Okkányi Mihály művészeti vezető. A fesztivál ünnepélyes megnyitóját látványos nemzetközi felvonulás előzte meg, amelyen több ország folklór csoportjai vonultak végig a város utcáin hagyományos népviseletben. A felvonulást követően a Belencéres Néptánc Együttes műsora nyitotta meg a rendezvényt. A fesztivál ideje alatt a táncosok kulturális és közösségi programokon is részt vettek. Kiemelkedő élményt jelentett az egész napos firenzei kirándulás, ahol megismerkedtek a város gazdag történelmével és a reneszánsz legfontosabb emlékeivel. A program része volt még egy adriai hajókirándulás is, amely során a csoport a tengerpart szépségeit csodálhatta meg. A tengerparti pihenés sem maradt el, jutott idő fürdőzésre, közös játékra, kikapcsolódásra, ami tovább erősítette az együttes közösségét. Mint hangsúlyozták, a néptánc együttes számára az utazás nem csak szakmai szempontból volt jelentő, hanem kiváló lehetőséget adott arra is, hogy méltó módon képviselje Magyarországot és Békés városát egy nemzetközi színpadon.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösi Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjénesházak helyzetéről beszélgetünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével, annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi azért házként ez még működhet. Igen.
3: Ezt hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanics utcában talán, ugye a Damjanics utca melletti utcában, most nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor. Biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza. Ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjén, egy oszlopot legalább meghagytak, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a törpös beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már régen

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló, omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a faszerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 centi magasban egy világos kék árnyalatú színnel telibe festették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Tehát arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy foghagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínűleg akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba, gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket. Magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal jár. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem elő, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvényel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mint nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalap csat úgy volt falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek ment, azért tudták, hogyha ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend, korabeli ruhánk, nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket, nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így bedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink, a zászlónk színéül, ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halvány kék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a Svetlík névre hallgat, és a Svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább nagy jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió 88.9 Csaba Rádió.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni,

0: sírni, ha fáj, remegni, ha félek, érezni, hogy élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam,
1: hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Beyaz Çaba.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: környékán.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.